Missy Mazzoli keringő gömbök ciklusának szimfóniáját a svéd rádió zenekar adta elő. A komponista 2012-ben bemutatott operája kiváltotta a kritikusok elismerését. Ő alapította a Victoria nevű női kamarazenei együttest, és a Metropolitan is felkérte opera írására. Timo Anders kompozíciója következik.

Jonathan Biss és a svéd rádió zenekar adta elő Timo Anders The Blind Bannister című zeneművét, ami 2015-ben készült, egy háromtételes alkotást hallottunk. Most pedig Beethoven opusz 19-es B-dur zongora versenye következik, ez elviekben a második, gyakorlatban Beethoven első zongora versenye.

Beethoven B-dur koncertjét Jonathan Biss és a svéd rádió zenekar adta elő, vezényelt Pekka Kuusisto. Beethoven 1792-ben viharzott be Bécsbe, szinte beszakajtotta az ajtót, és lerohanta az osztrák fővárost. A bécsiek Mozart és Hummel finom stílusához voltak hozzászokva. Nils Lindberg majd Glazunov zenéje szól.

Glazunov 94. Petrarca szonettjét Péter Mattei énekelte Stefan Lindgren zongora kíséretével, előtte pedig Nils Lindberg 18. Shakespeare szonettjét hallottuk az Yggdrasil vonós négyes jóvoltából. Sibelius komponálta az Éjszaklánya vagy Pohjola lánya című fantáziát, ami a Kalevala egyik történetén alapul.

Sibelius opusz 49-es szimfonikus költeménye hangzott el a Pohjola lánya. A svéd rádiózenekart Paavo Berglund vezényelte. Ez Sibelius egyik legtarkább, legszínesebb darabja, talán ebben varázsolta előpalettájáról a legpazarabb színeket, hangzásokat. Aaron Copland Kezdetben című dalát halljuk.

Aaron Copland kezdetben című dalát Katarina Böhm és a Svéd Rádió kórusa adt elő. Most pedig egy muzeális hangfelvételt hallunk. Az előadó Teresa Carreño, aki 1853-ban Caracasban, Venezuela fővárosában született, majd New Yorkban aratta sikereit. Frédéric Chopin Azdur balladáját játssza.

Chopin Azdur balladáját Teresa Carreño játszotta, a felvétel 1905-ben készült. Ez a hölgy, mint zeneszerző is szép sikereket aratott, de zongoristaként lett igazán híres. Az előadás módja persze néha szokatlan a 21. századi emberi fül számára. Most Lars Erik Larsson harmadik vonós négyese szól.

Az Uppsalai kamaraszólisták adták elő Lars Erik Larsson harmadik vonós négyesét. A zeneszerző Bécsben Alban Bergtől tanult, majd Lipcsében képezte magát, végül hazája fővárosában a Királyi Főiskolán oktatott zeneszerzést. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha még nem tudnak aludni, vagy már nem tudnak, hallgassák a Notturnót.

Antonio Rosetti 1750-ben született a mai Csehország területén, és 1792-ig élt. Eredeti neve valószínűleg Franz Anton Rösler volt, de művész nevét olaszosította. Antonio Rosetti néven vált ismerté. Kezdetben papi pályára szánták, jezsuita nevelésben részesült Prágában, de később a zenei pályát választotta. Csatlakozott Wallerstein herceg udvari zenekarához, ahol nagybőgős, illetve zeneszerző szerepben dolgozott, majd ő lehetett a hercegi udvar zenekari vezetője. Művei között nagy számban találhatók szimfóniák, versenyművek. D-moll kürt versenyét ismerhetjük meg.

Antonio Rosetti D-moll kürtversenyét Radek Baborák és a Prágai Kamarazenekar adta elő. Rosetti Mozart kortársa volt, egy évvel élte túl neves salzburgi pályatársát. Teológiát tanult, de nem szenteltette magát papnak. Orlandus Lassustól következik egy mise a Notturnóban.

Orlando Slassus miséjét a londoni Királyi Zeneakadémia kamarakórusa, illetve Duda együttese adta elő, vezényelt Patrick Russell. Grenville Bentock kelta szimfóniája következik. Ez a brit szerző Londonban született, kezdetben apja azt tervezte, hogy közigazgatási pályára adja a gyermeket, de aztán a zenei pályát választotta.

Grenville Bentock zenekari darabját hallottuk, kelt a szimfónia hárfákra és vonósokra. A komponista tanárként is nagy hatással volt a brit zenei életre, Birminghamben volt professzor, Elgar utódaként dolgozott. Most Franz Schubert fuvola műve következik, az elszáradt virágokra jó variáció.

Egy dal átiratot hallottunk, amelyet maga a zeneszerző készített el. Franz Schubert az Elszáradt virágok című dalát dolgoztát fúvolára és zongorára, előadta Emmanuel Pau és Bruno Robillard. Hihetetlenül kényes és nagyon nehezen előadható darab ez. Most hallgassuk meg Prokofjev klasszikus szimfóniáját.

Szergej Prokofjev klasszikus szimfóniáját az amszterdami Concertgebouw szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Karel Ancherl. Judith Weir vonós négyese következik most a Notturnóban. 1954-ben született a komponista, aki nagyon híres rendezőkkel, színházi emberekkel dolgozott, illetve dolgozik együtt, olyanokkal, mint például Peter Schaeffer.

Judith Ware kvartettjét a sziléziai vonós négyes adta elő. A komponista nagyon sokféle műfajban írt, jó néhány éve Jesse Norman mutatta be az egyik dalciklusát a Metropolitanben. Cambridge-ben született egyébként skót szülőktől, de Londonban nőtt fel. Most egy norvég tánc következik Grieg-től.

Edvard Grieg opusz 35-ös norvég táncát Leif Ove Andsnes és Howard Gimse játszotta. Befejezésül ma Barbara Strozzi szerelmes dalát hallgatjuk meg. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és elköszönök a hangmérnök Pap Sándor, illetve a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Ősszel az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, a veteránok véleményét és javaslatait figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig kell jelentést készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket is. Egy lányt ápolnak még kórházban a tegnapi pécsi baleset sérültjei közül. A pécsi sportiskola aerobik versenyzőit, edzőit és néhány szülőt szállító busz eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. A francia csapat 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenalt. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt, a mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. Párizsban több mint 130 embert állítottak elő a PSG győzelme után, miután az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzi játék rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a csapatot, a játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Itthon kezdetben mindenütt napos, fátyolfelhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar, nagy területen megélénkül a szél. Délután általában 25-30, késő este 16-23 fok várható, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. A keleti szél kalauzol el minket mostani műsorunkban a japán fúvós zene különleges univerzumába. Fanfár. Minden, ami fúvós. Ma 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Kertész Ildikó fuvola művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
1: Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Május 31-e van, vasárnap. Mondhatjuk, hogy a tavasz utolsó napja. Persze nem a csillagászati értelemben. Lemez újdonságaink között számos, izgalmas album található. Meghallgatunk majd egy újabb Mozart vonós ötöst a Spuni Kuni Fe együttes előadásában, illetve további részleteket Lang Lang Piano Book 2 című albumáról. Folytatjuk a Pygmalion felvételét is Johannes Brahms német requiemjéből, ahogyan Gustav Mahler dalok is előtérbe kerülnek ma Anna Lucia Richter szoprán énekesnő új korongjának köszönhetően. Valamint a nagy bőgővel, mint szóló hangszerrel, és Marc Andréval, mint bőgő szólistával való ismerkedést is folytatjuk. Mindezek előtt azonban néhány válogatott humoros mondat következzék Örkény Istvántól, Szóvirágok címmel. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem elhunyta alkalmából jó leső szerencse kívánataikkal elhalmoztak. Ki látta 2 éves Zoli névre hallgató, nőstény, hosszú szőrű, szobatiszta középfülgyulladásomat? Részek halottakat nem szolgálunk ki. Bajtársi találkozó. Ehó 20-án a Városligeti kertvendéglőben bajtársi összejövetelre hívom mindazokat, akik 10 évvel ezelőtt ugyanebben a kerthelyiségben történt agyonverésemen személyesen részt vettek. Néhai Ordódi B. A sétányokon papírpénzt szétdobálni tilos. Felkérjük T. vendégeinket, hogy a női napozót férfi ivarszervekkel ne látogassák. Egy Volkswagen miért nem lehet boldog? A zászlót etetni, piszkálni, ingerelni szigorúan tilos. Vigyázat, a kapu harap! Az első zenénk pedig a 18.-19. század fordulójára repít bennünket, a Felvidékre. Ruzicska Ignác, Magyar táncok nagy szombatból. A Dédvur szvit következik a Capella Savaria előadásában.

Ruzicska Ignác D-dur szvitje csendült fel Magyar Táncok Nagy Szombatból című sorozatából a Capella Savaria előadásában. A Rafael Pichon vezette Pygmalion együttese Johannes Brahms opus 45-ös német requiemjét vette lemezre. A hatodik tétel következik most a műből, Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Közreműködik bariton szólistaként Stéphane Degout.

Stéphane Dögu és a Raphael Pichon vezette Pygmalion előadásában csendült fel a hatodik tétel Johannes Brahms német requiemjéből. A most következő Furulya versenyt még saját magam is kísértem zongorán egyszer egy blokkflőte játékosnak, gyerekkori barátnőmnek, de talán csak próbákon. Ettől függetlenül megkedveltem a darabot. Giuseppe San Martini F-dur koncertójáról van szó. Szoprán blokkflőtén Michele Petrit halljuk, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Iona Brown vezényli.

Giuseppe San Martini F-dur versenyművét Michala Petri játszott a szoprán blokkflőtén, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Iona Brown vezényelte. Marc André fiatal nagybőgő művész feltett szándéka, hogy megmutassa, milyen sokoldalú is tud lenni hangszere. Szólóalbumát hallgatva és a változatosság gyönyörködtet. Mindenféle korszak zenéje megtalálható a lemezen, főleg híresebb művek, amelyek közül most Christoph Willibald Gluck, Orpheus és Euridikéjéből következik a Boldog lelkek tánca. Marc André játszik nagybőgőn, Veronique Patricia törül zongorán.

Krisztóf Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operájából szólt a Boldog lelkek tánca. Marc André játszott bőgőn, Veronique Patricia törül zongorán. Johann Sebastian Bach, Gelobet sei der Herr, mein Gott. Magyarul áldott legyen az Úr, az én Istenem. Ez a BWV 129-es jelzetű ünnepélyes korál kantáta, amelyet Bach a Szent Háromság ünnepére komponált 1727-ben Lipcsében. A mű a Szent Háromság dicséretét állítja középpontba, és egyetlen korál szövegére épül, amely Isten teremtő, megváltó és vigasztaló voltát ünnepli. A kantáta különösen fényes hangszerelésű, trombiták, üsdobok és fafúvósok emelik ki az ünnepi karaktert, miközben a zenei anyag a barokk koncertó stílus ragyogását idézi. A három szóló ária különböző oldalról közelíti meg az isteni dicséret gondolatát, bensőségesebb és líraibb zenei nyelven. Az árókorál egy nagyszabású, ünnepi hangzású lezárás, amely a teljes együttes erejével szólal meg, és a liturgikus év csúcspontját, a Szent Háromság vasárnapját emeli ki. Szólót énekel Ruth Holton, szoprán, Daniel Taylor, alt, valamint Peter Harvey, basszus. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényli.

John Eliot Gardiner vezényletével egykori együttesei előadásában, azaz a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták közreműködésével hallottuk Johann Sebastian Bach 129. kantátáját. Szólót énekelt Ruth Holton, Daniel Taylor, valamint Peter Harvey. Lang Lang Piano Book 2 lemezén helyet kapott Ludwig van Beethoven híres humoros darabja is, a G-dur Rondo a Capriccio, amelyet a Dü az elveszett garas fölött alcímmel, ragadványnévvel szoktunk emlegetni.

0: Lang-Lang előadásában hangzott el Ludwig van Beethoven G-dur rondó a capriccsója, a dű az elveszett garas fölött.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Zeneszerzőnő rovatunkban Florence Price alakját idézzük meg. Ő az első afroamerikai női komponisták egyike, aki a 20. századi amerikai zene fontos, mégis sokáig háttérbe szorított alakja volt. Műveiben a romantikus zenei nyelv és a spirituálékból, illetve afroamerikai hagyományokból eredő hatások különösen érzékenyen keverednek. Adoration című darabja 1951-ből származik, egy rövid, meditatív, eredetileg orgonára írt mű, amely a késői Price stílus bensőséges, imaszerű világát mutatja be, és Jim Gray átiratában vonós apparátuson is gyakran megszólal. A mű egyszerű, háromrészes íve egy elmélyült, éneklő főtémából indul, majd fokozatosan kiteljesedő, érzelmileg intenzív középrészen áttér vissza a nyugodt, lezáró kezdeti anyaghoz, mint egy zenei ámenként. Daniel Hope hegedül, közreműködik a Zürichi Kamarazenekar.

Florence Price Adoration című darabját Daniel Hope játszotta hegedűn, közreműködött a Zürichi Kamarazenekar. Anna Lucia Richter szoprán énekesnő és a kölni Gürzenich zenekar előadásában Jordan de Souza vezényletével hallgattunk meg néhány újabb Gustav Mahler dalt az énekesnő új lemezéről. A Des Knaben Wunderhorn, azaz a fiú csodakürtje ciklusból szól egy újabb válogatás. Des Antonius von Padua Fischpredigt, azaz Páduai Szent Antal a halaknak prédikál. Ezt követi majd a Lob des Hohen Verstandes, az értelem dicsérete. A Wo die schönen Trompeten blasen, ahol a trombiták harsognak, valamint az Urlicht, az ősfény.

Négy dalt hallottunk Gustav Mahler a Fiú csodakürtje című sorozatából, Anna Lucia Richter szoprán énekesnő új lemezéről. Közreműködött a kölni Gürzelich zenekar Jordan de Souza vezényletével. Leopold Mozart gyermekszimfóniája következik a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában, melynek hangversenymestere Rolla János.

A Rolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekar játékában hallottuk Leopold Mozart gyermekszimfóniáját. Marc-André nagybőgő albumát vesszük elő ismét, amelyről César Franck opusz 6-os Esdur Andantino Quietoso című műve csendül fel. Marc-André játszik nagybőgőn, Veronique Patricia törül zongorán.

Márk André és Veronique Patricia Terhül előadásában hallottuk César Franck opusz 6-os művét, Ez dur andantino quietoso címmel. Ignác József Pleyel numero 5-ös F-dur szimfónia koncertantéja következik. A Les Vents Français együttese, valamint a Müncheni Kamarazenekar játszik, Daniel Giegelberger vezényletével.

Ignác József Flejjel numero 5-ös F-dur szimfónia koncertantéja csendült fel a Le Vent Français együttese, valamint a Müncheni kamarazenekar játékában Daniel Giegelberger karmesteri irányításával. Joseph Haydn opusz 64 numero 4-es G-dur vonós 4-esével folytatjuk a hangfogót, a The Angelus String Quartet játszik.

A De Angelis String Quartet játékában hallottuk Joseph Haydn opusz 64 numero 4-es G-dur vonós 4-esét. Johannes Brahms német requiemjének 7. zárótétele következik. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. A Raphael Pichon vezette Pygmalion együtteseit halljuk.

0: A Pigmalion énekkarát és zenekarát Rafael Pichon vezette. Előadásukban Johannes Brahms német requiemjének 7. utolsó tétele hangzott el.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Hangfogó.
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Magyar muzsikával folytatjuk adásunkat. Dohnányi Ernő Opus 10-es C-dur szerenádja eredetileg vonós trióra keletkezett. Most kamarazenekari átiratban hallgathatjuk meg az Anima Musicae előadásában, melynek művészeti vezetője G. Horváth László.

A G. Horváth László vezette Anima Muzicé Kamara zenekar játékában csendült fel Dohnányi Ernő, Opusz 10-es C-dur szerenádja. Georges Bizet gyermekjátékok szvittjével folytatjuk adásunkat, annak is zenekari változatával. Az Orchestre de Paris zenekara muzsikál, a karmester Pávó Gyervi.

A Pávó Jervi vezette Orchestre de Paris zenekara előadásában hallottuk Georges Bizet Opus 22-es szvittjét, a gyermekjátékokat. Lang-lang lemeze következik, vagyis ismét egy ismertebb zongoraművet hallgathatunk meg. Franz Schubert Opus 90 numero 3-as Gesdur empromptűjét.

Lang Lang Piano Book 2 című kiadványáról csendült fel Franz Schubert, opusz 90, numero 3-as gesztúr empromptője. Bár zongorán ismerjük a leginkább, eredetileg zenekari mű Liszt Ferenc első Mephisto keringője. Így ebben a változatban hallgathatjuk meg most mi is. A Swiss Roman zenekara élén Yamada Kazuki áll.

Yamada Kazuki vezényelte a Swiss Roman zenekart, előadásukban Liszt Ferenc első Mephisto keringője hangzott el. Claude Debussy Children's Corner gyermek kuckó című szvittjét Aissata Kané Mason zongorázza a következő percekben.

Aesthetic Honey Mason előadásában hangzott el Claude Debussy Children's Corner című szvitje. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely ismét a Spunikunife együttes lemezéről szól. Mármint azért ismét, mert tegnap is egy Wolfgang Amadeus Mozart vonós ötössel zártuk adásunkat, éppen erről az albumról. Most az 515-ös köhő számú C-dur vonós ötös következik.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 515-ös köhőszámú C-dur vonós ötösét a Spuni Kunife együttese adta elő. Ezzel ért véget a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép zenékben gazdag, nagyszerű hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Kertész Ildikó fuvola művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Pajor Olivér Joachim zongora művész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És azért is választottam ezt a 9. szimfóniát, mert az Appassionata második tételében is van valami világmegváltás.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
5: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. Három nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.
4: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. A mai fanfár Japán fúvós kultúrájáról szól. Nem csak a modern fúvós zenekarokról, hanem arról a hagyományos hangzásvilágról is, amely jóval a nyugati típusú réz- és fafúvós együttesek előtt létezett. Először a gagaku, vagyis a japán udvari zene világába lépünk be. Ennek egyik legfontosabb fúvós hangszere a hichiriki, rövid, bambuszból készült, duplanáras hangszer, hangja a kicsi méretéhez képest különösen erős, hajlékony, szinte énekszerű. Most egy rövid részlet következik az Etenraku dallamvilágából.

A következő hangszer már ismertebb Európában is, a shakuhachi, a japán bambusz fuvola. Nem oldalra tartott, hanem a cső felső peremén megszólaltatott hangszer, hangja ezért levegős, törékeny, nagyon közvetlen. A zen buddhista hagyományban a hangképzés, a légzés, a csend és a hang közötti átmenet is jelentést kap. Most a Honshirabe című hagyományos shakuhachi darab szólal meg.

A shakuhachin, azaz japán bambusz fuvolán megszólaltatott hagyományos honsirábe után a modern japán fuvolzenekari kultúrájához érkezünk. Japánban a fuvolzenekar nem réteg műfaj. Iskolai klubok, egyetemi együttesek, munkahelyi és városi zenekarok, hivatásos együttesek és katonazenekarok egész hálózata működik. A 2024-es adatok szerint az All Japan Band Association rendszerében több mint 13 ezer regisztrált együttes szerepelt. Ennek hátterében az iskolai klubélet, a versenystruktúra és a nagyon erős közösségi fegyelem áll. Első modern darabunk Miyoshi Akira Subliminal Festa című kompozíciója. Rövid, tömör, rituális karakterű fuvolzenekari mű a japán versenykultúra egyik emblematikus darabja. Előadja a Hokkaido University of Education Superwinds, vezényel Kenichi Watanabe.

Miyoshi Akira Subliminal Festa című művét a Hokkaido University of Education Supervinz játszotta, vezényelt Kenichi Watanabe. A japán fúvószenekari mozgalom erejét jól mutatja, hogy a versenydarabokból sokszor önálló koncertrepertoár lett. Hoshina Hiroshi az egyik legfontosabb japán fúvószenekari komponista, karmesterként, pedagógusként és szerzőként is sokat tett azért, hogy a műfaj ne egyszerűen nyugati import legyen, hanem saját japán hanggal is megszólaljon. A Fumon címe nagyjából annyit tesz, szélfodrozódás, vagy a szél mintázata. Nem programzene a szószoros értelmében, inkább egy lírai, áramló, nagyon gondosan kiegyensúlyozott fúvószenekari szövet. Az Oszakai Zeneművészeti Főiskola fúvószenekarát Toru Kitano vezényli.

Hiroshi Hoshina Fumon, azaz Szélfodrozódás című művét az Oszakai Zeneművészeti Főiskola fúvó zenekara játszotta, vezényelt Toru Kitano. A japán fúvó zenekari életben különösen fontos az évente kiadott kötelező darabok rendszere. Ezeket iskolai és más amatőr zenekarok ezrei tanulják, így egy-egy friss kompozíció rövid idő alatt országosan ismerté válhat. A következő mű Sugiyama Yoshitaka, Fantázia, Iwajuta és Odorjuta dalokra című darabja is ebbe a közegbe illik. A cím ünnepi énekekre és táncdallamokra utal. A mű nem múzeumi, népzenei idézetként kezeli ezeket az anyagokat, hanem mai fúvózenekari hangszerelésbe helyezi őket. Előadja a Tokió Kosei fúvózenekar, vezényel Takeshi Oi.

Yoshitaka Sugiyama Fantázia, Iwayuta és Odor Yuta dalokra című művét a Tokió Kosei Fúvó zenekar játszotta, vezényelt Takeshi Oi. Zárásként egy igazi japán fúvó zenekari jelenség, a verseny induló lesz hallható. A japán iskolai fúvó zenekarokban a technikai pontosság, az egységes artikuláció és a fegyelmezett hangzás kultúra különösen fontos. Egy jó induló azért nem pusztán könnyed levezetés, hanem a zenekari reflexek próbája is. Suzuki Masafumi kék tavasz indulója kettős jelentésű. A kék tavasz a fiatalságra, a tavaszra, az iskolai zenélés energiájára is utal. Ez a darab a 2022-es Össz-Japán fúvózenekari verseny kötelező darabjai között szerepelt, most pedig a Tokió Kosei fúvózenekar felvételén halljuk. Vezényel Takeshi Oi.

0: Masafumi Suzuki kék tavasz indulóját a Tokyo Kosei fúvózenekar adta elő, vezényelt Takeshi Oi. Kedves hallgatóink, a mai fanfárban a japán fúvós kultúrából, a japán fúvózenekari életből kaphattak kóstolót. Adásunk végén köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, ifjabb Bazsinka József.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban nem éppen rádiós témáról beszélünk, de a klasszikus zenétől egyáltalán nem távolodunk el. Valójában önök adták az ötletet, mert nagyon sokszor írnak televíziós koncert vagy opera élményekről. Márpedig ezek akkor jók, ha a felvételt készítő stáb is az. A magyar filmművészet iránt kicsit is érdeklődők előtt nem ismeretlen a Jancsó vezetéknév, de azt talán kevesebben tudják, hogy ifjabb Jancsó Miklós, avagy mivel a családtól kapott beceneve szinte már hivatalos lett, Jancsó Nyika, aki operatőri pályafutását a játékfilmek világában kezdte, egyszer csak felfedezett magának egy gyönyörű világot, a koncerttermeket, operaházakat. Én magam most már több mint 20 éve ismertem meg őt a gyönyörű berlini erdei színpad a Waldbühne egyik koncertjén. A berlini filharmonikusok évadzáró estjét mindig ebben a csodálatos térben rendezik, természetesen tévéközvetítéssel, amelyet utána ki is adnak. Jancsó Nyika pedig általában ott van, és kollégáival együtt gondoskodik róla, hogy a nézők a lehető legszebb látványt kapják a lenyűgöző mesterművek mellé. De Berlin csak az egyik város, ahol rendszeresen dolgozik. A mai beszélgetésben kiemelünk néhány szép emléket, élményt, de először is megtudjuk, hogyan kezdődött az egész.
3: Hú, hát ez egy érdekes sztori, mert valóban én abszolút a játékfilmből jövök. Csináltam külföldi és magyar játékfilmeket közel 36-32 talán, és rengeteg dokumentumfilmet, mindenfélét. Ez a dolog, ez teljesen véletlenül

Én, mint dokumentarista, mondta, hogy menjek vele. Hát mondom, persze menjünk, hát engem ez érdekel. Úgyhogy én így kerültem ebbe a világba. De akkor én még ezt egy egyszeri alkalomnak gondoltam. A zenei hátterem ilyen szempontból az nem túlzottan erős, mert a jó filhallásomon kívül tanulgattam zenét, de nem voltam soha kitartó. Doboltam egy darabig, az egész jó ment, de azt is abba hagytam a futball miatt. Elég sok linkség kapcsolódik ehhez. De a zenét mindig imádtam, mindenféle. Természetesen, aki a 60-as évek elején nőtt fel, akkor azt tudja, hogy mi volt az a zene, amiért mindannyian rajongtunk és akartuk tudni. Ugye az a Beatles kezdeti korszakától bele aztán a 70-es években. Tehát mindig érdekelt a zene, és megmondom őszintén, hogy mindig érdekelt a komoly zene. Addig a szintig, hogy azt el lehessen fütyülni, vagy meg lehessen a melódiákat jól tanulni. És a legelső komoly zenei filmélményem az egy fekete-fehér Don Pasquale film volt a 60-as évek legelején, akkor még kisrác voltam. És azt is tudom, hol, a Vörös Csillag moziba, a Nyugatival szembe, volt egy Don Pasquale fekete-fehér film, és oda engem elcipeltek, rá nem tudom kicsoda, talán a nagynéném, és végig kellett üljem a fekete, amit rendesen kosztümös, abban az időben semmiféle modernizmus nem létezett ebben a dologban, és hát a Don Pasquale, hát az, ugye az összes Belcanto nagy szerző, az szuper fütyülő dallam, ahogy az angolok mondják, tehát ezt mindent meg lehet tanulni. És attól kezdve, mint kisrác, én a Don Pasquale-t mindenhol hallottam, itt, ott, almot, rádió, lemez, tehát azt a darabot tulajdonképpen megtanultam kívülről filhallás után. És amikor ez a bizonyos Barbara Hendricks film létrejött, és ott a Don Pasquale volt a darab, ez egy német produkció volt, egy stuttgarti cég, akik tulajdonképpen komoly zenei dolgokra specializálódtak. A Norrington volt akkor Stuttgartban a vezető karmester. A Südwestfunk zenekarának volt a Sir Roger Norrington a főnöke, és ők rengeteg anyagot csináltak vele. Ezek is úgy kezdték, mint akik semmit nem értenek hozzá teszem, de beletanultak akkor. A lényeg az, hogy én ebben a filmben összejöttem nálamnál fiatalabb emberekkel, volt egy srác, aki a producer volt egy srác, aki a gyártásvezető volt, egy holland hangmérnök, tehát egy ilyen 3-4-5 ember volt, aki abban a filmben így összekovácsolódott. De mondom, hogy én ezt egy egyszeri alkalomnak gondoltam. De az történt, hogy amikor ugye itt a nagy változások történtek, és lehetett már menni, jönni bárhova, azzal egy időben ez a stuttgarti cég elkezdett nőni, hogy így mondom, mert régebben ők csak az Südwestfunknak a közvetítéseit csinálták. Attól kezdve ők elkezdtek mindenféle komoly zenei dokumentumfilmeket produkálni. A Barbara Hendricks volt az első ebben a vonulatban, és akkor minden volt, Ruggero Raimonditól kezdve, én már nem is tudom, Alfredo Kraus, és akkor én ezzel mentem ide-oda, Ruggero Raimondi Milánóba, a Kraus az Ibizán élt. És akkor én elkezdtem ezt csinálni, és akkor ugye ez nem csak az, hogy leülsz valakivel és beszélgetsz, mármint a film hősével, hanem rengeteg zenei dolgot kellett csinálni, operákat komplett, két kamerával fölvenni, hogy az hogy legyen, mint legyen. Tehát nekem, akinek ilyen formán szinte semmiféle hátterem nem volt, itthon az akkori televíziónak csináltam egy-két ilyen templomi zenét, Nyíregyházán, új év, de az nem volt, abszolút nem volt komolyan véve. De attól kezdve ez így ment tovább. Akkor ez a cég elment Berlinbe, ott belecsöppentünk a nagy berlini életbe, a Philharmoniába, a két berlini operaházba, a koncerthouse-ba, tehát ott rengeteg munka volt. És éveken keresztül csináltuk ezeket a koncerteket, ott mai napig is egyébként, az már produkciós politika kérdése és pénz, hogy melyik zenekarokkal tudunk együtt dolgozni. Aztán ez a társaság elköltözött Lipcsébe, és attól kezdve ez most már idestóval majdnem 20 éve ott van a cég Lipcsében.

0: Norina áriáját természetesen Barbara Hendrix énekelte Donizetti Don Pasquale című operájának első felvonásából. Az első feladat a Barbara Hendrix portréfilm felidézése után, hallgassuk tovább Jancsó Nyika történetét.
1: Idáig csak arról beszéltem, hogy körülbelül mik azok az állomások, amiket én mint így követtem, de operatőri szempontból, vagy az operatőri edukáció szempontjából, hát ez az a dolog, amit nem tanítanak soha sehol, mert ezt mind olyanok megtanulják, aki mondjuk itt az MTV-ben dolgozik, egy fiatalabb srác, akkor azt mondják, mennyit csinál, akkor nem tudja, jön egy fővill vele, aki azt mondja, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. Én is végigmentem ezen, ugyanígy. Nekem nagyon sokat segített, de megmondom a nevét, a Ron Walter Ricci, aki ma egy nagy kölcsönző cég tulajdonosa, aki egy híres fővilágosítója volt a Magyar Televíziónak, rengeteg filmet és ilyeneket csinált, mert ott nem volt mese, azt mondták neki, kezd kell csinálni, akkor mentek és csinálták. Az én esetemben ez nem így van, mert én szabadúszó vagyok nagyon-nagyon-nagyon régóta. Őtőle nagyon sokat tanultam, és sokat tanultam persze külföldön különböző emberektől. Ja, azt még nem mondtam neked, hogy végül is egyfajta alapot mi adott nekem a zene értéséhez. Tehát ezt azért nagyon finoman kell kezelni, ezt a zene értéssel kifejezést. Petrovics Emil volt a tanárom a filmfőiskolán, aki a zene ismereteket okította. Azt hiszem 2 vagy 3 évig volt akkori 4 évből a zenetörténet. Hát ugye 20-an voltunk egy osztályban, vegyesen operatőrök, rendezők, abból a 20 emberből voltak profi zenészek, akik effektív jól zenéltek, tudtak zenélni. Tehát az volt körülbelül 5 ember a 20-ból. Akkor volt egy másik 5, akik tudtak kottát olvasni, tudták a zenét. Akkor volt megint 5 ember, akik szerették a zenét, és befogták a szájukat, és nem dumáltak hátul, és volt olyan 5 ember, akik ott ültek hátul, és az abszolút nem érdekelt a zene. És hát Petrovics úr, ő egy elképesztő figura volt, mert nagyon jól adott elő. Volt benne egyfajta ilyen szigorúság, és azt nem szerette, ha valaki hülyére veszi ezt a sztorit. De ugyanez megtörtént a művészettörténetben is, tehát ez nem egy egyedi dolog, hogy csak a Petrovics Emil felé volt ez. Tehát ha valaki érdeklődött, és próbáltam a dolgokat megérteni, mondjuk én, akkor azt ő nagyon bírta, nagyon szimpatizált vele, és akkor hajlandó volt ebbe energiát belerakni, elmondani mindent, a szonáta formától kezdve bármit. Tulajdonképpen én ott elég sok dolgot, hát az túlzás, hogy megtanultam, de emlékeztem aztán rá, mikor oda került a sor, hogy meg kellett értsem, hogy mi miért van egy zenei darabban. És hát ugye, ahogy az idő haladt előre ezekkel a produkciókkal, rengeteg doksi filmot. A Claudio Abbadóval volt 2 film is, amit évekig csináltunk. Évekig. Mentünk vele Párizsba, La Fenice-re, nem tudom én mi, össze-vissza, ide Budapestre. Itt volt még a Zeneakadémia átépítése előtt 1-2 évvel. Van ám ott egy jó csomó nagy név, de itt nem akarok nagyképüsködni, meg nem akarok úgy tűnni, mint hogyha húha, mert zenélni nem én zenélek, én csak világítok, és megpróbálom a dolgokat fogyaszthatóvá tenni, és hát ugye minden koncertterem, minden szituáció, minden menedzsment, mindenhol más, és mindenhol diplomáció, az azért így van. Kurt Mazura. Az azért volt érdekes példa a Kurt Mazur története, mert rögtön a változások után Kelet-Németországban, ugye ő a Lipcsőben a Gewandhausnak volt a főnöke, és őt a New York-i filharmonikusok élére választották akkor 91-2, nem tudom a pontos dátumot megmondani, és 2 városban volt főnök, Lipcsőben és New Yorkban. Egy amerikai céggel csináltunk egy nagy dokumentumfilmet az ő életéről, meg egyáltalán erről a történetről, aminek az volt a címe, hogy Two Cities, One Maestro, valami ilyesmi volt. Mazurhoz az is érdekes, hogy amikor megtudta, hogy én magyar vagyok, akkor azt mondta nekem, hogy ő mi fiatal ember, Dresdában volt Kapellmeister, és 56-ban, október 23-án valahonnan megtudták, hogy az Egmont ment a rádióban. És ezt a nyitányt ők, nem tudom, hogy hol, az adott koncert előtt lejátszották. És akkor felelősségre vonták őt, hogy ez mi.

0: Az Egmont nyitány részletében a New Yorki félharmonikusokat vezényelte Kurt Mazur.
1: A személyes történetem ebből még talán annyi, hogy én egy ilyen nagy vintage rock and roll fej voltam, mint fiatal srác. Ugye természetesen az egész brit rock, meg az amerikai 50-es évek rock and roll, én azt nagyon-nagyon szerettem. Mert az én édesanyám, az táncos nő volt az Állami Népi Együttesben, eszméletlen jó ritmus érzéke volt természetesen, és ő állandóan izégetett engem zeneügybe. De hát akkor kommer zenét azért ugye nem nagyon lehetett Magyarországon hozzájutni, tehát volt a Szabad Európa, aztán később a Rádió Luxemburg, meg ilyenek, de ez az egész big band, 40-es évek amerikai zenéje, az például az anyám az kívülről tudta, úgyhogy én ezeket mind. Aztán ebbe belejött, mint srác, egész fiatal gyerekként az összes Elvis Presley, meg az összes dolog abban az időben, és hát ez engem így végigvitt. Végigvitt jó darabig, mert akkor nem volt klasszikus zenei érdeklődés, hogy finoman fejezem ki magam. És amikor elkezdtem dolgozni a filmgyárban rendesen, tehát mint először, mint segédoperatőr, aztán később főiskola, meg katonaság, meg minden picsene, akkor kevesebb időm jutott már a rock zenére hallgatni, vagy eljárni koncertekre, vagy ilyen bulikba. A 80-as évek elejétől kezdve tulajdonképpen ugye elcsendesedett bennem ez a szóműság a rock iránt, és amikor elkezdtem ezeket a dolgokat csinálni, akkor egyszer csak, azért ez nem egyik pillanatra a másikra, ez nem valami isteni megvilágosodás, hogy hú, most akkora sznob lettem, mivel hirtelen, hogy nem igaz. De megmondom neked őszintén, hogy elvesztettem az érdeklődésemet a pop-rock iránt abszolút. Nem nézem le, mert tudom, hogy kik a jó zenészek. Egyébként hozzáteszem még azt is, hogy nálunk a családban az egész népzene dolog az nagyon komolyan volt véve. Az apám részéről is, az édesanyám részéről is. Ők mind a ketten a háború előtti és még a háború utáni egy-két évi ez a népi mozgalomban voltak benne. Tehát nálunk ez az egész, hogy mondjam neked, ez a népi, nem népi történet, az én mindig röhögött, mert ez nem így működik. Tehát ami jó zene, érdekes, az abszolút jó, legyen bármi. Úgyhogy én őszintén szóval elvesztettem az érdeklődésemet a pop-rock iránt. Én egyetlen egy ember a mai napig, aki az a Bob Dylan, akit valamennyire követek, sőt követem. Na most ezzel párhuzamosan, ugye, mert az van, hogy mint világító operatőr, én végigülöm az összes próbát, különösen operáknál. Tehát van úgy, hogy 6-8 próbát végig kell üljek, amíg eljutunk az első rendes felvételig. Ezt nem mindenhol tudják megengedni, mert itthon sajnos ez nem így megy. Én azt tudom, hogy csináltam most egy-két ilyet. Ez lehetőség kérdése.

0: Mielőtt az 1999-es évbe utaznánk, és a Salzburgi Osterfestspiele idejére, azért Bob Dylan csak énekelt egy kicsit. A 2023-ban megjelent Shadow Kingdom lemezről szólt a Forever Young, örökké fiatal részlete. De most megérkeztünk Salzburgba, vendégünk Jancsó Nyika, klasszikus zenei filmes életének újabb emlékezetes állomásához.
1: Salzburgban például a Richard Strauss Elektra volt, ami nem tartozik a rock and roll jellegű operák közé egyáltalán. De én képes voltam azt 5000-szer meghallgatni, és felfedezni dolgokat benne, dallam töredékeket, nem tudom ezt, azt, amitől úgy összeáll az egész aztán az ember életébe. És aztán ezzel úgy mentem előre, mindenféle más is természetesen. Belejöttek akkor aztán a balett például, az aztán végképp nem érdekelt a múltban, mondjuk így. De mivel annyiféle verzióját látom ezeknek a dolgoknak, úgyhogy körülbelül tudom, hogy mi az érdekes és mi a linkség. Na most, ami a szakmai részét illeti, hogy mint játékfilmi operatőr, hát hogyan simultam én ebbe bele, hát ahhoz kellett ez a segítség, amit említettem neked az előbb. Tudnék, ez nem azért nem úgy megy, hogy oda megyek és ezt megcsinálom, mert ezek egészen más dolgok, egész más dolgokra kell figyelni. Ördögén gyorsnak kell sokszor lenni, mert egy éjszaka alatt nagyon komoly dolgokat kell beépíteni, lámpákat fókuszálni, az jól működjön, senkit ne zavarjon. Minden helység, minden operaház, minden előadóterem különböző, nem igaz, hogy csak oda és bekapcsolod a lámpákat, szóval ez nem, abszolút nem így működik. És hát az embernek diplomatának kell lennie, mert nem lehet kekeckedni bármilyen nagy emberekkel, hogy finoman fejezzem ki magam, tehát nagyon udvariasnak kell lenni, és ha azt mondják, hogy nem, akkor sajnos nem. És hát én természetesen változatlanul csináltam, és csinálok játékfilmeket, mostanában már nem, de doksit csinálok, még mindig. Tehát ezt valahogy sikerült megosszam, hogy amikor kellett menjek játékfilmet csinálni, akkor vagy nem volt éppen munka, vagy valami ilyesmi. Én ezt nem akartam elengedni, ezt a komoly zenei dolgot. Tudnék, ezt sokan úgy gondolják, hogy ez egy egyszerű dolog. Természetesen nem egy játékfilmi történet, hogy be kell világítani, nem tudom, normafát éjszaka, vagy valami ilyesmi. De ennek ugyanúgy megvannak a finomságai és a nehézségei, és a néha, hát nem éppen kellemesen végződő részei. Szerencsém volt, mert nem mondhatom azt, hogy bármelyik produkció is, amit csináltam, ami közel most már, hát csak operából legalább 70-et, a koncertekben nem is tudom mennyit, tényleg nagyon-nagyon sokat. Nem tudom azt mondani, hogy volt valami olyan, ami nagyon nem volt olyan, amit mi szerettünk volna. Mindig van olyan, amiről azt mondja az ember, hát az jobb lett volna, de mégsem. Tehát sikerül valahogy mindig a dolgokat helyére rázni, hogy azok működjenek. A legelső nagy koncert, amit csináltam, az az izraeli filharmonikusok 50. évfordulója volt Tel Avivban, lehetett 95-ben talán, 96, és az egy ilyen elképesztő gála volt, akkor, amíg a Zubin Mehta volt ott a főnök, a Barenboim, a Wengerov, a Isaac Stern, szóval az egy marha nagy buli volt. Szóval az egy komoly presszió volt rajtam, hogy az jó legyen, és nagyon észnék kellett lenni. És amikor így a cégben ezt látták, hogy én ezt azért tudom jól csinálni, akkor ők elhatározták, hogy velem fogják ezt tovább hiakban csinálni. És megmondom neked őszintén, hogy ezeket az amerikai filmeket azért kezdtem el leépíteni, mert nem akartam elveszteni a komoly zenei dolgokat, ami persze töredékét fizeti annak, mint egy amerikai filmben dolgozni.

0: Az előbbi Bach D-mol kettős verseny részlettel majdnem pontosan idéztük Jancsó Nyika történetét az izraeli filharmonikusok jubileumi koncertjéről. Azon az esten is elhangzott a kettős verseny, és bár a felvételen nem az izraeli zenekar játszott, de a szólisták és a karmester szintén ott voltak Tel Avivban. Felvételünkön Isaac Stern és Itzhak Perlman hegedült, a New Yorki filharmonikusokat Zubin Mehta vezényelte. Mi az, amit nagyon másképp kell csinálni akkor, hogyha zenészekkel dolgozol? Most így óvatosan utaltál rá, hogy nem mindig egyszerű emberek, nyilván a művészember soha nem egyszerű, de most nem is ilyen diplomáciai szempontból, hanem tényleg inkább szakmai szempontból. Tehát mi az, ami, amikor félre kell tenni mindazt, vagy majdnem mindazt, amit a játékfilmeknél vagy a dokumentumoknál megtanultál, mert egy koncert vagy akár egy opera előadás másképp működik?
1: Ez valahogy úgy áll össze, hogy tegyük fel, csinálunk egy koncertet a berliniekkel a filharmóniában. Ezt beszélünk a régebbi időkről, mert most már technikailag egészen másképpen működnek ott a dolgok. Mondják, hogy lesz 4 napunk, amikor csinálunk ezt és ezt a koncertet. Az embernek eleve úgy kell világítania, úgy kell felrakni a lámpákat, mert egy csomó koncertteremben nincs beépített. Tehát az van, valóban a színpad fölötti világítás az a normál koncertvilágítás. De egy televíziós vagy filmes hozzáállásban ez nem elég, nem mint fénymennyiség, hanem mint látvány vagy mint szépség. Hát ezt meg kellett tanulni évek alatt. Meg kellett tanulni, hogy körülbelül milyen pontok azok, amikre oda kell figyelni. És hogyha azt mondják, hogy ott legyen kevesebb, meg így, meg úgy, akkor az embernek észnék kell lenni, és nem lehet azt mondani, hogy én nem változtatom meg. Akkor vannak olyan zenekarok, ahol van egy bizottság, aki jön és átveszi a világítást, olyan elég nonsens cuccok, de hát van ilyen. Úgyhogy az ember megtanulja, hogy milyen zenekar, kik azok, akik ott egy kicsit kekecek. Szóval ezt ennyi év alatt sikerült megtanulnom. Mesélek neked egy olyan történetet. Claudio Abbadóval kapcsolatban mi így fiatalabb srácok abban az időben, és aztán később is, nagyon jó viszonyba kerültünk vele ezek a sok munka kapcsán. Ő egy igazi hallgatag ember volt. Egy elképesztő aurával rendelkező pali, aki hangját fölemelni, milyen ki van zárva, ilyesmi soha senkivel, zenészekkel, semmivel. Neki egyetlen egy háklia volt, hogy az ő fénye, ami az arcát világítja, ami egy fontos dolog, mert azt a zenekarban lévő fény és expozíció, azt össze kell hozni a karmesterével. Tehát azt nem lehet, hogy vagy a karmesteren van ördög ilyen sok fény, vagy semmi fény nincsen, de az Abbadó az őrületbe kergetett bennünket sokszor. De az volt a vicc benne, hogy nem lehetett haragudni rám, mert az ember azt mondja, na jó, hát azért ez kicsit izé. De ő ezt olyan ebbe a finom úri modorában úgy vezette el, hogy az ott sok. Úgyhogy meg kellett tanuljunk olyan lámpákat használni ezekben a koncertekben, ahol ő volt. És ezeket a lámpákat vittük magunkkal Salzburgba, Lafenicsébe. Hát a Lafenicsébe úgy emlékszem, hogy amikor legelőször azt a dokumentumfilmet csináltuk. És egyetlen egy darab lámpa volt fönt a francba, de egyetlen egy. Egy pici. Bejött, fölállt a pódiumra, és azt mondta, na, azt akkor na, vegyék le. Szóval egy ilyen pali volt. De mondom, egy ilyen emberre nem lehetett haragudni, mert az ő úgynevezett egója az a zenében volt benne. És akkor ugye, amikor egy ilyen nagy Mahler est után a közönség csak ült, mint a moziba, és néztek, és hallgattak még 2-3 percig, mert meg se tudtak szólalni, átragad az emberre ez az egész, hogy ez mi. Úgyhogy azért mondom, hogy egyáltalán nem sznobiliából távolodtam el a könnyű zenétől, hogy ilyen kifejezést használjak. Amely nem tudom, mert egyszer csak rájöttem, hogy ez valahogy érdekesebb. Persze nem mondom, hogy én ezt analizálni tudnám, nem vagyok zenész. A hangulati jelentése az valahogy elvisz, és akkor az jó. Még a legőrültebb zenéket is. John Cage-ről csináltunk dokumentumfilmet Amerikában, mindenhol. Az őrült orgonája valahol Németországban van egy ilyen kis orgonája, ami állítólag 200 évig fog egyfajta hangot adni, és nem tudom, ilyesmi. És akkor mi elmentünk ebbe a kisvárosba, ez való Kelet-Németországban van, ez itt Türingia alja, és akkor ott csináltuk egy részét ennek, persze akkor a Cage már nem élt. Tehát ilyenek is vannak.
0: Térjünk vissza Abbadóhoz és a Mahler szimfóniák hatásához. A 9. szimfónia utolsó tételének végét hallgatjuk. Képzeljék el, hogy mire elérkezünk ehhez a részhez, már meghallgattak mintegy 70 percnyi zenét. És ahogy ezt a lemezen is megörökítették, Amikor véget ért a darab, ahogyan Jancsó Nyika is mondta, sokáig nem történt semmi. Pontosabban nagyon sok minden történt, de nem zúgott fel a taps, csak majdnem egy perc után. Mi most a tapsot nem halljuk, de a döbbenetes erejű koncert utolsó 7 percét igen. Claudio Abbado a berlini filharmonikusokat vezényli egy 1999. szeptemberi hangversenyen.

0: hogyha nem is a zenét analizáljuk, de valamit mégis analizáljunk egy kicsit, mert kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed, és nyilván ismered ezeket a felvételeket. Karajannak volt egy olyan mániája, amikor a berliniek főnöke volt, és például van egy Beethoven szimfónia sorozat, amihez a videókat úgy készítette el, hogy teljesen egymás mellett centire pontosan kellett a trombitáknak állni, és nyilván playbackre játszottak, de hogy ott neki a kép volt a lényeg. És ma visszanézni, amikor ugye a hallgatók, közönség is azt mondja, hogy például a lemezfelvételekből is azt szeretik jobban, ami koncerten készült, mert ez nem olyan steril, mint a stúdió. Ez képi világban szakértő szemmel hogyan néz ki a mai felfogáshoz képest, azaz elképesztően kicentizett pontosság, ami lenyűgöző végül is, de tényleg túl steril nekem, amit ott Karajan
1: csinált. Hát ez így van. Ez nagyon érdekes, amit mondasz ezzel a Karajan történettel. Az ő saját cége volt a Unitel, ami a mai napig is létezik. Ott azért nézzünk egy kicsit a filmi jelentésbe is bele. Azok a elképesztő, valóban kicentizett a film, és ez abban az időben készült színes TR-re, ugye a régi televíziós telerecording, televíziós kifejezéssel élve, amikor körülbelül a érzékelője a kameráknak körül ilyen lehetett, mint ez a deszka, semmi. Tehát ott gigalámpákkal kellett világítani azt, és az úgy van, hogy kell négy kürtös egy sorba, egy gégen jön csak keresztül, szóval mindenki van. De mi a lényeg? Azon kívül, hogy a zene persze szuper. És hát playback kellett, hogy legyen, mert ilyet normál körülmények között soha nem tudsz előállítani. Ő a lényeg, semmi más. Ő a lényeg. Ez a félportré, amikor ő vezényel. Mi tudjuk, hogy milyen a zenére gondol. Ezzel így röhögünk meg minden, de hát ez van. Szóval ő megtehette, mert olyan elképesztő támogató tömeg állt mögötte a Berlini Filharmóniának a közönsége is, és hát a zenekar az meg voltak őrülve érte. Ugye akkor még nem voltak nők sem a zenekarban. Tehát ez igen, valóban így van, hát az egy abszolút. Egyébként nem csak a Beethoven sorozat volt, hanem van más is,
0: Brahms szimfónia,
1: meg egyebek, úgyhogy igen. Kellett, hogy idő meg pénz legyen rá, mert ilyesmit a mai világban maximum kamara muzsikában lehet megcsinálni.
0: És ugye visszatérünk ahhoz a ponthoz, ahonnan elindultunk, amit említettem, hogy a Waldbühnén, berlini Waldbühnénél találkoztunk először, és utána volt néhány év, amikor a háttérből is figyeltem, hogy hogyan zajlanak a koncert előkészületei, és azt figyeltem, hogy nem egyszerűen ott voltatok egy stábbal, és akkor teszitek a dolgotokat, hanem téged folyamatosan a zenészek között láttalak a főpróba és az előadás között, meg a főpróba alatt, tehát hogy nem csak azt akartad látni, hogy kívül mi van, hanem arra is kíváncsi voltál, hogy kik ezek ott bent, és hogyan működik ez az egész. Tehát nem két csapat volt a filmstáb és a zenészek, hanem egy ilyen egymásba folyó rendszer alakult ki, és valahogy így született meg az egész, és ez az, amit én ritkán látok ilyen közvetítésekben.
1: Nézd, ennek persze van egy fajta technikai követelménye, hogy az ember fölmenjen a próba alatt, persze nem a zene alatt, mert akkor botrány van, de menni kell, nézni kell, hogy van, mint van, nem fognak-e morogni, egyebek, tehát, és így az ember elég sok zenészt megismer, különösebben abból az időből, a berliniekből, mai napig is vannak barátaim közöttük, akik már visszavonultak, tehát nyugdíjasok, de tartjuk a kapcsolatot, és mondom, hogy ez a kis cég, aki ezeket a dolgokat elkezdte csinálni abban az időben, soha nem volt nagy cég. Ez az alkalmazottjai szám az maximum 8, és mi mint külsősök dolgoztunk, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy mi a körülállás egyfajta zenekarnál, egyfajta zenénél, ez mindig is így megy, és így ment.
0: Egy zenekari koncerthez képest egy opera sokkal izgalmasabb feladat?
1: Antól függ. Igen, egyébként a melló nagyságát, illetve feltétlenül egy opera az jóval nagyobb munka. Azt végig kell ülni, ugye a fényváltások, akkor rengeteg helyen bele kell nyúlni, át kell világítani komplett operákat, úgyhogy az valóban nagyobb munka. A koncertek azok más, mert az sokkal inkább koncentrált idő alatt történik. Tehát, mit tudom, egy Mahler fesztivál Lipcsében, az mondjuk egy 7 vagy 9 nap, az oké. Akkor az ember, hogy belejön az első után, akkor az összes kórus, meg nem tudom, amit meg kell csinálni, milyen nagy munka szintén, de az egy hely. De az operánál ez sokkal nehezebb, sokkal. Ott is attól függ, hogy milyen ház, milyen fajta lámpák a világítanak, milyen a ház menedzsmentje, mert aztán tudnak kellemetlenek lenni, nem fogok itt példákat mondani. De mit tudom, én voltam most Pécsen Bánkbánt felvenni egy jó hónapja, vagy talán kettő. Olyan helyesek voltak, tök jó volt ott lenni. Abszolút. Szuper volt.
0: Ki volt a kedvenced, akivel mindig szívesen dolgoztál és dolgoznál?
1: Claudio Avado, ő volt a mi hősünk, hogy így fejezzem ki magam. De azt kell mondjam, hogy én nekem jó viszonyom volt majdnem mindenkivel. Zürichben rengeteget járok dolgozni, tényleg 13 éve. Igen, a Zürichet azért tudom mondani, mert ott dolgozom a legtöbbet, és ő az egy nagyon bejáratott dolog. De mondom, hát hogyha Pécsre gondolok, akkor csak jóra gondolok.
0: És hogyha a műsor végére egy olyan felvételt keresünk, ami közel áll a szívedhez, akkor mi lenne az, amit a műsor végére tegyünk?
1: Az anyja, micsoda kérdés. Hát például én a Scarlatti szonátákat eszméletlenül imádom.
0: Imádni fogják a hallgatók, mert ők is.
1: Scarlattitól. De Jordi Savall, bármiféle középkori zene, barokk zene, én szeretem ezt a szférikus, időn túli, megfejtetetlen dolgot. Scarlattit napokig tudnám hallgatni.

A beszélgetés felvétele után azt is egyeztettük, hogy ki legyen Scarlatti szonátájának előadója. Jancsó Nyika javaslatára a francia hatok zeneszerzői számára is nagyon fontos zongoraművésznő Marcel Meyer játszotta Scarlatti a Kirkpatrick jegyzékben 279-es számú A-dur szonátáját. Mai műsorunk vendége ifjabb Jancsó Miklós, Balázs Béla díjas operatőr volt, aki klasszikus zenei életéről és munkásságáról mesélt, és történeteinek köszönhetően csodás művészek felvételeivel gazdagította a műsort. Nagyon köszönöm Jancsó Nyikának, hogy elfogadta meghívásunkat. De van még néhány perc a műsorból, térjünk vissza Claudio Abbadóhoz. Giuseppe Cambini Opus 15-ös G-dur zongora versenyének második tétele következik, ezen a felvételen Claudio Abbado a szólista, mellette a milánói vonos zenekart, koncertmesterként a későbbi legendás karmester édesapja Michelangelo Abbado irányítja.

0: Giuseppe Cambini Opus 15-ös G-dur zongora versenyének második tételét hallottuk, a szólót Claudio Abbado játszotta, mellette a milánói vonós zenekar játszott, amelyet koncertmesterként Claudio Abbado édesapja, Michelangelo Abbado irányított. Kedves hallgatóink, a mai kezdőhang ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Pajor Olivér Joachim zongora művész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És azért is választottam ezt a 9. szimfóniát, mert az Appassionata második tételében is van valami világmegváltás.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Namény Krisztina. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Kármelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Kármelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt, majd a program közös ebéddel zárul. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma országszerte változatos programokkal várják a családokat. A többi közt nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenden jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a vasúttörténeti parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, a pécsi zsolnai kulturális negyed pedig erre a napra ismét játszótérré alakul át. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el az emlékünnepről szóló törvényt, azóta május utolsó vasárnapján emlékeznek az elmúlt 1000 év magyar hőseire. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük 6 embert előállítani.

0: A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Becslések szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, délután a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet általában 25-30, késő este 16 és 23 fok közt alakul. 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. 10 éves a Kecskeméti Énekeskör. Magazinunk mai vendége Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy, akit nagy szeretettel köszöntök.
4: Köszönöm szépen.
3: Mielőtt a május 31-i ünnepi hangversenyről beszélnénk, Péter, hogyan kezdődött ez a történet 2016-ban?
4: Hát az úgy kezdődött, hogy abban az időben én otthoni munkát végeztem, és nem volt konkrét zenei tevékenységem, előadó művészi munkám. Ez körülbelül 2 éves időszak volt. És a történet az, hogy 2014-ben visszavonultam minden aktív munkától, és otthon voltam a feleségem mellett. És akkor megkeresett egy baráti társaság 2015-ben tulajdonképpen, hogy alakítsunk egy kamarakórust, és vállalnám-e a vezetést. És hát először nemet mondtam, aztán, ha jól emlékszem, másodszor is nemet mondtam, de aztán bevallom férfiasan, hogy nagyon hiányzott az aktív munka és a zenélés, és elvállaltam. És így kezdődött el a Kecskeméti Énekes Kör élete.
3: Említi Péter, hogy baráti kör. Kik voltak ők, és ma kik ők?
4: Zenetanárok, óvónők, pedagógusok és egyéb emberek, akik gyakran összejártak, és jól érezték magukat együtt, és időnként énekeltek is. És hát aztán így elindultunk, és aztán, ahogy híre ment a kórusnak, úgy picit többen is lettünk, úgyhogy az évek során úgy felfejlődött a 1 tucat kezdő kórustaktól a 31 nehányig. Úgyhogy most nagyjából 30 körül, 30-on egy picit fölül vagyunk létszámban.
3: Most ugye a jubileumi ünnepi hangverseny előtt beszélgetünk. Hányan énekelnek az esten, és hogyan zajlanak ezek a próbák így az ünnep előtt?
4: Igazából mindig egyformán zajlanak.

0: lanak a próbánk. Egyrésztről sajnálatos az, hogy ma már nem nagyon lehet heti kétszer próbálni egy műkedvelő kórussal, főleg olyanokkal nem, akik még abban az életkorban vannak, hogy több gyereket nevelnek, illetve a hivatásuknak is nagyon komolyan próbálnak megfelelni. Tehát nagyon lekötöttek az emberek, a pedagógusokat az külön ki kellene emelni, hogy miért és hogyan. Minden esetre visszatérve heti egyszer próbálunk, és igyekszünk ezt percre persze tényleg kihasználni, és rendkívüli próbákat nagyon ritkán szoktam tartani, igyekszem úgy felkészíteni az énekkart, hogy ne legyen erre szükség. Azonban, hogyha olyan műsort éneklünk, amihez orgona szükséges, akkor azt természetesen muszáj bekalkulálni, és akkor a orgonával való próbát egy külön alkalomra időzíteni. Így aztán egy rendkívüli próba és egy főpróba előzi meg a május 31-i jubileumi hangverseny.
1: Egy évtizedet töretlen lelkesedéssel képviselik a kórus muzsika értékeit. Hogyan lehet ezt a tüzet fenntartani? Egy ilyen csapatban, akiket említett Péter, hogy azért eléggé nehéz megoldaniuk ugye időben is a próbát.
0: Igen, ez mindenkinek nehéz. Tehát a mi kórusunk nem kivétel ilyen tekintetben, mert barátaim, volt tanítványaim, kollégáimmal való találkozás, mindenki mindig ugyan erről panaszkodik, hogy nagyon nehéz megtartani azt a lendületet, amivel az ember elkezdte a munkát, és következésképpen így aztán a megoldandó feladatok tervezése sem olyan egyszerű, hogy milyen nehézségű, milyen hosszúságú és milyen terjedelmes műveket tud az énekar megvalósítani. Tehát ezt nagyon jól meg kell tudni tervezni, mert nincs annál rosszabb, mint hogyha valami nem sikerül. Nincs annál rosszabb, mint hogyha az ember a homokra ráönt egy kancsó vizet, és egy pillanat alatt elszivárok. Tehát sajnos ilyen is előfordul, de hogyha az ember megpróbál okosan tervezni, akkor ezt meg lehet előzni. Így aztán, ahogy mondják, szegény ember vízzel főz, így próbálunk élni. De hogy hogyan? Itt nem is a lelkesedésről van szó, hanem arról, hogy az ember tiszteletbe tartsa azoknak az embereknek az idejét, akikkel foglalkozik. Vagyis olyan alkalmakat próbál teremteni, amit végigélni érdemes egy énekesnek. És énekelni kell. Énekelni jó, és énekelni lehet, hogyha az ember megpróbálja úgy irányítani, hogy az értelme, a szépsége és az eredményessége látszódjék.
1: De teljesen más a feladata a karnagynak egy hivatásos kórusban, Magyar Rádió énekaránál, Kodály kórusnál, nem sorolom, mint egy lelkes csapat előtt.
0: Mindenképpen van különbség, ezt nem vitatom, van tapasztalatom mindkét oldalon, de a lényeget tekintve azt hiszem, hogy a végső cél az ugyanaz, hogy az együttes és a vezető valahogy egy lélekkel, egy nyelven tudja megközelíteni a zeneművet, és ebben pedig persze nagy különbség az, hogy minden nap dolgozni kell. De azt a munkát is lehet szeretettel, jó érzéssel és egy picit lélekkel végezni. A műkedvelőknél pedig mindenképpen onnan lehet indulni, hogy ők már eleve adakozva jönnek azzal, hogy oda jönnek az énekarra, és jelen vannak. És azt hiszem, hogy ez egy picit meg is könnyíti a munkát, de ugyanakkor a felelősségét ugyanúgy megnöveli a karvezetőnek, abban az értelemben, hogy soha ne legyen üres járat.
1: Most mit ajánl, Péter, mit hallgassunk meg a Kecskemét énekeskör előadásában?
0: Talán az első olyan felvétel, amit az első néhány év után készítettünk, az Vajda János istenes énekének felvétele, az a reformáció 500. évfordulójára készült nagyszerű darab, amit azt hiszem, hogy a debreceni református kollégium rendelésére készített, és annak két változata van, egy zenekaros változat és egy orgonás változat. Az orgonás változatot énekli a Kecskeméti énekes kör, Pál Úr János kiváló orgonaművész kolléga közreműködésével, és akkor talán abból egy részletet.

0: Vajda János istenes énekéből szólt a részlet, a felvételen a Kecskeméti énekeskör énekelt, Pál úr János játszott orgonán, magazinunk vendége Erdei Péter tanár úr vezényelt. A Kecskeméti énekeskör 10 éves jubileumi hangversenye május 31-én, vasárnap délután 5 órakor csendül fel a Kecskeméti Kodály iskolában. Hogyan álmodták meg ezt a mostani ünnepi alkalmat? Egy nagyon különleges zenei utazásra hívják az érkezőket.
1: Tulajdonképpen a legfontosabb szempont az volt, hogy egy olyan műsort vagy művet találjunk, ami az énekarnak a jelenlegi képességeihez, felkészültségéhez megfelelő, és ugyanakkor az ünnepi alkalomhoz is méltó. És így esett a választásom a Dvořák D-dur miséjére, opusz 86-os számot viseli, ami egy gyönyörű szép vegyeskari 4 szólistával és orgona kísérettel elhangzó mű. Érdekessége ennek a mostani készülő előadásnak az, hogy a szólókat is kórustagok fogják énekelni, tehát nem meghívott vendégek, hanem a kórusból kiálló kedves kórustagjaim. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert mindenki az ő sikerüket és a szép éneklésüket figyeli, és reménykedik abban, hogy minden nagyon szépen megy, és én bízom benne, hogy így is lesz. Így tehát ez a mű, ami, hát úgy, ha jól emlékszem, 1887-ben keletkezett, és gyönyörű, szép, romantikus dallamokkal van tele, amit viszonylag könnyű elsajátítani. Tehát ez egy 45 perces mise. Ez egy gyönyörű, szép, többtételes zenemű, amelyben az énekarnak végig állva és végig koncentrálva jelen kell lenni. Ugyanakkor az énekesek azt is kifejezték, hogy mindig várják a következő oldalt és a következő tételt, mert egyik szebb, mint a másik. És elég megfelelően most már ezeket a szép harmóniákat, illetve dallamokat magukénak tudhatják, úgyhogy bízunk benne, hogy felszabadultan és feszültségtől mentesen fogjuk tudni elénekelni. Még talán annyit, hogy Dvořák élete első részének talán lezárásaként született ez a darab, tehát még mielőtt az amerikai tapasztalata jött volna. És később készítette el a zenekaros változatot, miután a New Yorkból hazatért. Úgyhogy ennyit még hozzá elmondanék.
0: Említi tanár úr, hogy gyönyörű mű és viszonylag könnyű megtanulni, betanítani, mi mindenre kell figyelni egy ilyen jellegű kórusnál? A Kecskeméti énekeskör repertoárja hogyan alakult az elmúlt években, egy évtizedben?
1: Nem tudom, hogy lehet-e igazán szabályt felállítani. De azt hiszem, hogy egy dolog nagyon fontos, hogy a karnagynak abban biztos talajon kell állnia, hogy milyen képzettségű és képességű énekari tagjai vannak. Vannak olyan fiatal együttesek, amelyek mind kiválóan felkészült, zeneileg képzett emberekből állnak, ahol gyakorlatilag az első pillanattól kezdve szinte korlátlan a lehetőség. Vannak azonban olyan énekarok, mint például a Kecskeméti énekeskör is, ahol sokféle hivatású emberek, és nem elsősorban zenei képzettségű, de zeneszerető és bizonyos értelemben zeneértő emberek jönnek össze. Itt kell nagyon vigyázni, hogy a karnagy olyan anyagot vigyen a kórusa elé, olyan kórusműveket tanítson be, amelyek nem halmozzák túl a nehézségeket. És erre óvatosan tulajdonképpen önmagát neveli rá a karnagy, hogy ha úgy érzi, tehát egy picit ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor az ember egy csigának a szarvát megérinti az ujjával, és abban a pillanatban visszahúzza. És magam is így voltam sokszor, amikor azt éreztem, hogy ez a múj egy picit már túl van azon, amit könnyedén vagy nagyobb megterhelés nélkül énekelni a kórus, akkor igyekeztem visszalépni. Nem tudom, hogy mindig sikerült-e, de ezt igyekeztem tenni, és ezt tulajdonképpen a fiatal kollégáknak ezt is tanácsolná az ember, hogy erre figyeljen, amikor egy új műkedvelő énekart alapít.
0: Erdei Péter tanár úr 1960-tól énekelt az akkor még nem hivatásos együttesként működő debreceni Kodály kórusban Gulyás György keze alatt. 16 esztendős volt, amikor találkozott ezekkel a szebbnél szebb művekkel. Most a Kecskemét énekeskörben a legfiatalabb énekes hány esztendős?
1: A legfiatalabb énekes 11. osztályos, és a tenor szólamban énekel egy nagyon kiváló fiatal ember, aki mindenféle egyéb területen, nyelvek területén, biológia, földrajz területén is kiválóan teljesít a Kecskeméti gimnáziumban, és rendszeresen jár az énekarba, és nagyon egészségesen, és azt lehet mondani, hogy organikusan, szervesen beépült az énekar tagságába. Sőt, néha előfordul, hogy a tanára áll mellette az énekarban.
0: Nagyon ez fontosak nagyon ezek a dolog. Korai találkozások.
1: Bizony, ezek nagyon fontos
0: egy-egy
1: dolgok.
0: Egy-egy pályát is eldönthetnek.
1: Így van, és ugyanakkor olyanfajta emberi kapcsolatokat tud létrehozni egy-egy ilyen szituáció, mert abban, amit a színpadon egy énekar teljesít, abban egyenrangúak vagyunk, abban egyformák vagyunk, és abban segítjük, bátorítjuk, figyeljük, óvjuk egymást, és ez nagyon fontos dolog, és rendkívül szép példái vannak ennek a működésnek. Kedvelő életben.
0: Említettük, hogy Dvorák Dédúr miséje csendül fel május 31-én vasárnap délután 5 órakor a Kecskeméti Kodályiskolában. A Kecskeméti Énekeskör megalakulásának 10 éves jubileumi hangversenyén. Ebből érdekes módon létezik ugye egy felvétel még a Kecskeméti Pedagógus Énekkarral. Ebből hallgathatunk, ha minden igaz, egy kis részletet most. Igen,
1: köszönöm szépen ezt a javaslatot, és valóban készült, hát szerintem jó 30 évvel ezelőtt egy felvétel, és abból talán, ha a Kyrie tételbe belehallgatunk, az jó lesz.

0: Dvorzsák Dédúr miséjéből szólt a Kyrie tétel részlete. A felvételen a kecskeméti pedagógus énekkar énekelt, orgonán Révész László játszott, magazinunk vendége Erdei Péter vezényelt. Érdekes, ez a felvétel 1998 májusában készült, ugyanaz a helyszín, ahol most is felcsendül majd a 10 éves kecskeméti énekeskör jubileumi koncertje, tehát Kecskeméten a Kodály iskolában. A jubileum kapcsán mi minden vár a következő időszakban az együttesre?
1: Talán azt mondhatnám, hogy nem a jubileum rendezi az életet, hanem tulajdonképpen az élet rendez visszafelé, de előre is. Hál' Istennek úgy néz ki, hogy egészen decemberig, de bizonyos értelemben már a következő évadban is egy néhány feladat vár bennünket. Először is szeptemberben ugye elkezdjük a következő évadot, és akkor október elején fogunk tenni egy kirándulást Pécsre. És ott szétnézünk abban a gyönyörű művészetcentrikus városban, és ott is egy vasárnapi délelőtti istentisztelet után fogunk az egyik református templomban egy hangversenyt tartani. Aztán október végén Kecskeméten a Mozart Requiemet fogjuk előadni, egy picit kibővítve létszámban, hogy megfelelő módon tudjon megszólalni a darab, és ezt követően pedig a naptári év utolsó hónapjában, decemberben, 16-án Budapesten a Zeneakadémia nagytermében más kórusok mellett mi is kaptunk meghívást, és fel fogunk lépni.
0: Kodály születésnapon,
1: és ha minden igaz, akkor ott egy teljesen új, eddig ismeretlen fiatalkori kórusművet is bemutatunk, mégpedig Gyulai Pálnak az Estve című versére készült. Érdekes módon van egy ismert változata ennek a kórusműnek, így mondom, ismert megzenésítése ennek a versnek, mert az a korábbi kórusmű, amit 2 évvel ezelőtt fedeztem fel, az is ugyanez a vers, de zeneileg egy kicsit más. És nagyon érdekes, ezt a fiatal, még akkor zeneakadémista Kodály Zoltán írta, 1902. szeptember 30-i dátum van felírva a kéziratra. Úgyhogy akkor még Kodály a Közler János osztályában zeneszerzés hallgató volt, és a másik este, ami a kötetekben is szerepel már, az 1904-ben készült.
0: Amikor a Kecskemét énekeskör koncertjével kapcsolatban a felvételekről beszélgettünk, Péter ajánlott egy különleges bejátszást. Előttünk van a stúdióasztalon a CD borítója Max Stern-től. Meséljen, Péter, tulajdonképpen mi ez a lemez, ami elkészült, és miből fogunk hallani most a részletet?
1: Ez egy hosszú történet. Valamikor 1971-ben kezdődik, amikor is én fiatal tanárként Amerikában tanítottam, és akkor ezt a fiatal embert, Max Stern-t tanítottam. Ő aztán hazaköltözött Izraelbe, és Jeruzsálemben, a Jeruzsálemi Egyetemen tanít, és zeneszerzőként működik még ma is. Na most, hogy kötődik ez a dolog a itt levő CD-hez? Ahhoz el kell mondanom azt, hogy a felújított Rumbach zsinagógában itt Budapesten minden évben rendeznek egy konferenciát az európai zsidó kántorok részére. Ez egy nagyon magas színvonalú zenei rendezvény, és Max Stern írt egy kórusművet, ami egy ima Izrael létezéséért és fejlődéséért, Prayer for Israel, ez az angol címe, de ez héber nyelvű ez a kórusmű, és írt nekem, hogy nem tanítanám meg a kórusomnak, és akkor el tudnánk énekelni. És én vállaltam ezt a feladatot, ez 2 évvel ezelőtt történt, és a Rumbach Sebestyén utcai felújított zsinagógában elénekeltük ezt a művet, és az élő előadás felvételé rakták rá egy CD-re, amin persze más együttes és más zenék is vannak, de ez egy nagyon fontos pillanat a mi számunkra, hogy egy ilyen lehetőség is adódott az életben.
0: Tanár úr a mai napig tartja a tanítványokkal a kapcsolatot? Ugye most Max Sternről beszélgettünk, akit nagyon fiatalon tanított még annak idején.
1: Az az igazság, hogy a munkám egyik része ugye a Kodály ügyekhez, a Kodály intézethez, a Kodály pedagógia bemutatásához, terjesztéséhez kötődik. Nagyon sok tanítványom volt a világ minden tájáról az évtizedek során, akik ide eljöttek néhány évre, és utána elröppentek szét a világ minden tájára, és az olyan fájdalmas érzés, hogy az ember nem tudja helyben látni az ő fejlődésüket, további életüket. Hál' Istennek a zeneakadémiai tanítványaim, akik közelebb vannak, őket tudom, és akivel tudom, igyekszem is tartani a kapcsolatot, és közülük sokan, ők is időről időre egy levéllel, egy telefonnal, egy találkozóval megkeresnek. Ez nekem nagyon fontos, mert úgy érzem, hogy ebben valahol benne van az én reményem a jövőre, az én munkám, energiám, hitvallásom abban a tekintetben, hogy az ének az embert mégiscsak jobbá teszi. Tehát amikor Kányádi Sándor azt írja, hogy vannak vidékek, ahol nem énekelnek, vagy csak úgy hiszük, hogy mindenki gyászol. Nem, nem. Énekeljenek, és az iskolákba is énekeljenek, és a kórusokba is énekeljenek, és tulajdonképpen ez a gondolat, ami engem is talán egy picit őriz, és az érdeklődésemet megtartja.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Max Stern Ima Izraelért című művéből szólt a részlet. 10 éves a Kecskeméti énekeskör. Műsorunk mai vendége az együttes vezetője, Erdei Péter, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy volt. Az ünnepi hangverseny tehát május 31-én délután 5 órakor kezdődik a Kecskeméti Kodály iskolában, melyre minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Magazinunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 36 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Bravissimo hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Nézzük, mi történt ezen a héten a világhangverseny termeiben, annak idején. 1968. május 26-án a Bécsi Filharmonikusok együttese Otto Klemperer vezényletével Bécsben a Musikvereinben adott koncertet. Ludwig van Beethoven Coriolán nyitányát halljuk az együttes előadásában.

Ludwig van Beethoven, opusz 62-es, Coriolán nyitányát hallottuk. A bécsi filharmonikusokat Otto Klemperer vezényelte. Bécsben a Musikverányban készült a felvétel 1968. május 26-án. A következő pedig 2018. május 28-án. Wolfgang Amadeus Mozart 299-es köhöljegyzékszámú fuvolára, hárfára és zenekarra írt C-dur versenyművét halljuk Michael Martin Koffler és Regine Koffler szólójával, a győri filharmonikus zenekar vezetője Michael Martin Koffler. Győrben a Richter teremben készült a felvétel a jelölt időpontban.

Wolfgang Amadeus Mozart fuvolára, hárfára és zenekarra írt C-dur versenyművét hallottuk, ami körüljegyzékszám a 299. Szólót játszott Michael Martin Koffler és Regine Koffler, a Győri Filharmonikus zenekart Michael Martin Koffler vezényelte. Győrben a Richter teremben 2018. május 28-án készült a felvétel. Johannes Brahms opus 34-es F-moll zongora ötöse következik. A Takácsvonós 4-es is Ránki Dezső játszik, a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében készült a felvétel 1982. május 25-én.

0: Ránk Fidezső és a Takács Vonós négyes előadásában hallottuk Johannes Brahms Opus 34-es F-moll zongora ötösét. A Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében készült a felvétel 1982. május 25-én.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Kertész Ildikó fuvola művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Pajor Olivér Joachim zongoraművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És azért is választottam ezt a 9. szimfóniát, mert az Appassionata második tételében is van valami világmegváltás.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Hagyományok. Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
4: Tehetségek.
5: Ez az egész közeg, nem csak a szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
4: Kulturális helyszínek.
6: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
4: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Folytassuk a Bravissimót Ottorino Respighi kompozícióval, a Madarak szvitet a Pécsi Filharmonikus zenekarral, Breitner Tamás vezényletével halljuk. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában lépett fel az együttes 1978. május 27-én, Respighi kompozícióját halljuk a koncert részleteként.

A Torino Respighi madarak szvítjét a Pécsi Filharmonikus Zenekarral Breitner Tamás vezényletével hallottuk. 1978. május 27-én készült a felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. Most következik Bartók Béla kompozíció, 5 egynemű kar zenekari kísérettel. Huszár nóta, ne menj el, resteknek nótája, bolyongás és cipósütés hangzik el. A Magyar Rádió gyermekkórusát halljuk, és a Mendelssohn Kamara zenekart Kovács Péter hangversenymester vezetésével vezényel Tiny és Soma. A Zeneakadémia nagytermében 2022. május 29-én készült a felvétel.

Elhangzott Bartók Béla 5-1 nemű kar zenekari kísérettel című kompozíciója, tételcím szerint Huszárnóta, Ne menj el, Resteknek nótája, Bolyongás és Cipósütés. A Magyar Rádió gyermekkórusát és a Mendelssohn Kamara zenekar játékát hallottuk. Kovács Péter volt a hangversenymester, vezényel Tiny és Soma. A Zeneakadémia nagytermében 2022. május 29-én készült a felvétel. Most Lajta László első triója következik. Opus 22 hangzik el. Icz és Gergely fuvolán, Polonyi Ágnes hárfán, Weber András gordonkán játszik. 2005. május 29-én léptek fel együtt a Nádor teremben.

Lajta László első trióját hallottuk, Iccés Gergely Fuvolán, Polonyi Ágnes Hárfán, Weber András Gordon K. játszott. A Nádor teremben készült a felvétel 2005. május 29-én. A Bravissimo utolsó műsorszáma Dohnányi Ernő szimfonikus percek című kompozíciója. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Madaras Gergely vezényli. A Zeneakadémia nagytermében készült a felvétel 2021. május 30-án.

Tohnányi Ernő szimfonikus percek című kompozícióját hallottuk. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Madaras Gergely vezényelte. A Zeneakadémia nagytermében készült a felvétel 2021. május 30-án.

0: Így ért véget a mai Bravissimo, a 34. évfolyam 21. adását, az 1585. részt hallották. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Pajor Olivér Joachim Zongora művész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És azért is választottam ezt a 9. szimfóniát, mert az Appassionata második tételében is van valami világmegváltás.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket látnak vendégül a Kármelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Kármelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A reaktortér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsjai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki nem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 front szakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg, 3 meghaltak. A héten ez volt a 3. akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly őszóta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légi csapásokban már több mint 200 meghaltak. Halálos bányabaleset történt Kínában. Egy illegálisan működtetett bánya omlott be Kína délnyugati részén. 6 ember rekedt a létesítmény alatt, őket a mentők kimentették, de közülük 5 a kórházban életüket vesztették. A túlélő állapota stabil. A baleset okait még vizsgálják. Egy hete az ország északi részén több mint 80 haltak meg egy súlyos szénbányászati szerencsétlenségben. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.

0: Sánki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja Önöket június 4-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
2: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Varsegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Kertész Ildikó fuvola művésznőt. Szervusz, Isten hozott. Köszönjük, hogy eljöttél a műsorba.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Ildi nem először van itt velünk, és miközben beszélgetésre készültünk, összeszámoltuk, hogy mi körülbelül 40 éve ismerjük már egymást. Többször más témákról beszélgettünk, de most azt kértük tőle, hogy állítsa össze azokat a kedvenc zenéit, amelyeket egy lakatlan szigetre vinne magával, avagy nevezhetnénk ezt a zenei Noé bárkájának is ezt a mai műsort. Az ilyesmi mindig egy nagyon hálás téma, hiszen olyan dolgokat hallgatunk, amelyek neki nagyon kedvesek, én nem is ismerem legalább ennek a listának kétharmadát igazából nem hallottam. Amit a szignál után hallottunk, az egy nagyon-nagyon ismeretlen Vivaldi darab volt, egy E-moll fuvola versenynek az Allegro tétele, valószínűleg csak ez maradt fönn ebből a fuvola versenyből, azt mondod?
1: Igen, hát ez az egész fuvola téma, ugye ilyen 1720 körül vonult be Olaszországba, Johann Joachim Quantz személyében, aki ott vendégeskedett, és Vivaldi akkor már egy ismert zeneszerző volt, és néha használta is a haránt fuvolát, de akkor így meglódult a fuvola divatja, és akkor írt egy csomó új fuvola versenyt, amiből nem maradt mind fent. Ebből csak ez az egy tétel maradt fent, és ezen a lemezen van még egy másik fuvola verseny, aminek a lassú tétele elveszett. Hát azért választottam ezt, mert igazából az E-moll az ugye a fuvolát hát a legszebben reprezentálja, az a legtökéletesebb hangnem, kicsit szomorkás, és ezzel a, hát a fuvolának ez a, amire ugye mondják, hogy a lélekhez úgy közel áll, ez abban a hangnemben jön legjobban ki. És hát azt is akartam, hogy ugye ne a legismertebb Vivaldi, az Il Gardellino, vagy a Lanottét, amit ugye mindenki ismer, hanem egy kicsit legyen különleges.
0: Én biztosan most hallottam először ezt a művet. Bartolt Kölyken játszott, aki egyébként most 77 éves, tehát jó egészséget kívánunk neki, az egyik legkiemelkedőbb historikus fuvola művész, akinek nagyon sokat köszönhetnek nagyon sokan a világban, és ő zenészként is nagyon-nagyon sok mindent megfejtett és talán felszínre hozott régi zenei gondolkodásokból. Az Academia Montis Regalis együttes kísérte egyébként Bartolt Kölykent ebben a fuvola versenyben, ugye, és ugye Vivaldinál elsősorban rengeteg versenymű, ugye nagyon-nagyon sok koncertó, zömben azért hegedűre, de rengeteg oboára, fagotra, a fuvola valóban egy kicsit háttérben van.
1: Hát a fuvola ugye Franciaországban volt a divat hangszer, ugye az 1700-as években. Azt mondják, hogy az Ottater család építette az első fuvolát, amik még háromrészesek voltak, és ugye szép mély hangolás, ezek a nagyon díszes hangszerek, aminek ilyen hatalmas elefántcsont dugója van, nagyon szépek. Biztos van olyan, aki már látott ilyet. És hát akkor elindult egy nagy virágzása a fuvolának Franciaországba, ami aztán sokáig csak ott volt.
0: Fontos tudni, hogy azért olyan hangszerek, amelyek a szimfonikus zenekarban nagyon megszokottak, fuvola, oboa, klarinét, fagot, összes fafúvós hangszer, lényegében ezek mind 1700 előtt körül jöttek divatba, és tulajdonképpen mindet Franciaországnak köszönhetjük ilyen vagy olyan formában, és onnan sugároztak ki szét különböző irányban, különböző sebességben Európában. Ugye Bach, amikor azt mondják, hogy valamikor 1720 körül látott először oboa d'amorét, akkor rájött arra, hogy ez egy milyen érdekes hangszer, és ugye ő ennél korábban nem találkozott azon a helyen, ahol ő még volt. Tehát nagyon-nagyon sok minden, amit mára már több száz év után megszokottnak és természetesnek veszünk, akkor tájt alakult ki, egy ilyen forrás levő világ volt, amelyben éltek és alkottak ezek a legnagyobb barokk zeneszerzők, mint például Vivaldi is. És hát ugye Bach megkerülhetetlen egy ilyen műsorban, és a Goldberg variációk témáját szeretnéd, ugye? Azt mondtad.
1: Igen, igen. Hát arra gondoltam, mikor kiválasztottam a zenéket, hogy hát Bach ugye mindenképpen mindenkinek valószínűleg valami Bach lenne, és hogyha most azt mondanánk, hogy egész életemben csak egy lemezt hallgathatok mostantól kezdve, akkor azt hiszem ez lenne az.
0: A Goldberg variációk.
1: Igen.
0: Pierre Hantai magyar származású nagyszerű csemballó művésznek a felvételét, hogy ő hány éveset? 65 körül van most.
1: 64-ben született, akkor igen. És hát ugye ő Hantai Simon festőművésznek a legkisebb fia, és hát ő az az ember, ez nem biztos, hogy mindenki tudja, aki nem zongorán kezdett, hanem csemballón, mert Hantai Simonnak a csemballó volt valamiért a kedvenc hangszere, és ezt egy dokumentációs filmben el is mondja, amit megvettem annak idején, mikor itt volt a kiállítása jó néhány éve, és akkor el is mondja, hogy neki a csemballó valahogy nagyon közel áll hozzá, és vett egyet. úgyhogy Pierre azon kezdett tanulni.
0: Mai kor egyik legkiemelkedőbb csembaló művészről van szó, aki egyébként nagyszerű tanár, és azt hiszem, tehát sokan tanultak tőle, és egy rendkívül erős, kisugárzású zenész. Hallgassuk meg akkor a Bach-Goldberg variációknak a témáját, Pierre Hantai játszik csembalón.

0: Johann Sebastian Bach Goldberg variációknak az áriát, azaz a variációs sorozat témáját hallottuk, Pierre Hantai játszott csemballón, mai műsorom vendége Kertész Ildikó Fuvola művésznő, az ő lakatlan szigetre magával viendő, vihető, magunkkal vinni javasolt zenéit hallgatjuk most ebben a műsorban. Vivaldi Fuvola versenytétel után a Goldberg variációk témája volt nyomban önkorlátozással, hogy már nem is fuvolás volt a második szám. Azt mondod, hogy nagyon közel áll hozzád ez a felvétel.
1: Nagyon tetszik valahogy, mert hát egyrészt, amit már mondtam az előbb is, hogy annyira, hát érződik az, hogy valaki a csemballón nagyon otthon van, és neki fantasztikus, ahogy az idővel játszik, szóval nagyon-nagyon tetszik ez a felvétel. Több felvételem is van, de ezt hallgatom meg.
0: Én emlékszem, hogy körülbelül legalább 25 évvel ezelőtt egyszer tolmácsoltam neki, amikor kurzust tartott a Zeneakadémián, és akkor ott ültem mellette talán két napig a csembalónál, és próbáltam az arra járó delikvenseket többé-kevésbé útba igazítani, hogy mit szeretne a mester is. Nagyon nagy élmény volt látni őt közelről is, ahogyan a csembalón tényleg egy egészen különleges harmóniában van a hangszerrel. Nem szerepel ebben a műsorban, de hogyha bárki jó Scarlatti szonátákra vágyik, akkor ajánlom feltétlenül Pierre Hantainak az első lemezét, amely egy egészen megdöbbentő erejű sorozat. De menjünk most tovább, ismét Fuvola zene azért, hogy visszatérjünk a lényeghez. Méghozzá egy olyan zeneszerző, Franz Benda, ő keveseknek mond azért valamit így kapás, ugye több Benda is van, ő melyik?
1: Ő Franz Benda, aki a Potsdami udvarnak volt a koncertmestere. Említettem az előbb, hogy a Fuvola első virágkora az 1700-as években volt, a francia udvarban, ugye ez a 14. Lajos kora, amikor rengeteg fuvola zene készült, és utána egy-két francia fuvolás elhagyta Franciaországot, és elment például Németországba, és az egyik ilyen volt Pierre Gabriel Büffarden, aki a Dresdai udvarban telepedett le, és ott híres fuvola művész volt, és az ő tanítványa volt aztán Kvanc, akit már említettem, aki egyébként oboásnak készült, de a Dresdai udvarban már volt oboás. És egy kicsit karrierista volt ilyen szempontból, hogy akkor rájött, hogy ha fuvolista viszont csak egy van, akkor talán van esélye, úgyhogy megtanult fuvolázni, és utána ő az, aki a Potsdami udvarba került, és ugye Nagy Frigyes király, aki maga is amatőr fuvolista volt, de nagyon magas szinten, azt írja Charles Burney, hogy teljesen úgy fuvolázik, mint egy zenész, nem úgy, mint egy király. Úgyhogy ő indította el aztán a második legnagyobb virágzását a fuvolának. Hát végülis ilyen divatot teremtett, mert mindenki, aki a királyhoz közel akart állni, az megtanult fuvolázni, hogy akkor legyen miről beszélgetni vele, meg ugye ezt feljegyezték, hogy mindenkinek fuvolákat ajándékozott, ha valaki kedvenc udvaronca, vagy valamilyen volt, vagy barátja, vagy egy olyan diplomata, akit tisztelt, akkor adott neki egy fuvolát ajándékba.
0: Ildi egyik félmondatában mondta, ugye idézted Burney-t Nagy Frigyes kapcsán, hogy ugye Nagy Frigyes úgy fuvolázott, mint egy zenész, nem úgy, mint egy király. Tehát ne becsüljük alá a királyok muzikalitását a 18. században. Ugye 14. Lajos zenerajongó volt, professzionális táncos, a napkirály. Nagyon keveset beszélünk az ő utódjáról, pontosabban a 14. és 15. Lajos közötti régens hercegről, Orléani Fülöpről, aki 7 évig, ha jól emlékszem, irányította Franciaországot régensként, a napkirály halála után, hát ő komponált, tehát ő teljes operákat írt, és nem akárkik voltak a zenész tanácsadói, hanem Marc-Antoine Charpentier és Charles Hubert Gervais, tehát a két élő legnagyobb francia zeneszerző, akik Rameau színre lépése előtt, lehet talán a három legnagyobb élő francia zeneszerző közül kettő a királynak dolgozott, és ugye nem olyan régen vettük lemezre Lully-nek az Armídját, de az 1740-es évekbeli Versailles-Párizsi változatot, amelyben Francœur és Rebel már a 18. század 1740-es évek zenei ízlésének megfelelően kicsit modernizálták Lullit, az akkor rendelkezésre álló énekesek hangjához igazították a főszerepeket, és egy csomó modern tételt írtak bele, nagy fuvola szólókkal, ugye akkor már a csalogányok, meg ezek természetesen ott vannak.
1: A madarak mindig fuvolák.
0: És akkor Bendához térjünk vissza, tehát kinek volt a tanítványa?
1: Hát ő hegedűs volt, ezt olvastam róla, hogy ő nagyon szerény volt, és mindig elmondta, hogy ő azért nem olyan jó zeneszerző, mert nem játszik elég jól billentyűs hangszeren, de igazából amiért ezt a darabot választottam, az, hogy ha a gálán stílusról beszélünk, akkor mindenki rögtön rávágná, aki fuvolista, hogy ja, hát Philipp Emanuel Bach. És én most nagyon csúnyát fogok mondani, de igazából nagyon nehéz elképzelni, hogy Philipp Emanuel Bach olyan sokáig volt a király mellett, és hallotta őt fuvolázni, és mégis olyan rosszul ír fuvolára.
0: Nyilván ő meg annyira billentyűs volt.
1: Igen, ő meg annyira billentyűs volt, de hogy ezt képtelen volt valahogy felfogni, mindig túl hosszúak a frázisok, nem lehet levegőt venni, rossz hangnemek, szóval meg ugye lejátszhatatlan, meg mit tudom én. Bartolt Kölyken mondta, amikor egyszer valaki megkérdezte tőle, hogy melyik a legjobb Philipp Emanuelben a fuvola verseny, akkor azt mondta, hogy a Benda.
0: Hát akkor ez egy nagyon jó végszó, hallgassuk, tehát Franz Benda émol fuvola versenyének harmadik tételét Konrad Hünteler játszik, és a 18. század zenekarának kamara együttese működik közre. Hünteler erről mindjárt beszélünk majd a zene után.

0: Franz Benda émol fuvola versenyének harmadik tételét hallottuk, Konrad Hünteler játszott barokkfuvolán, és a 18. század zenekarának, tehát Franz Bruggen zenekarának a kamara együttese volt a közreműködő hangszeres együttes. Kertész Ildikóval beszélgetünk. Konrad Hüntelernél te tanultál, és ő volt az első hivatalos tanár, ugye? Az első diplomádat nála szerezted?
1: Igen, hozzá sokáig jártam, 6 évig azt hiszem, és hát ő volt az, aki engem abszolút inspirált, tehát azóta is sokan mondják, hogy esetleg jobban jártam volna, ha Hollandiába tanulok, hogy ismerettség szempontjából, de igazából nekem az a fuvolázás, amit itt is hallottunk, engem az annyira inspirált, ő volt nekem a legfontosabb tanárom.
0: Konrad Hüntelernek a nevét talán a szélesebb közönség kevésbé ismeri, mint Bartolt Kölykenigt, akinek nagyon szép felvételével nyitottunk a műsor elején egy Vivaldi tétellel. Konrad Hünteler talán elsősorban zenekari fuvolistaként volt híres, ugye Norrington zenekarában játszott, ameddig az a zenekar létezett elég sokáig, London Classical Playersnek hívták azt hiszem őket, ha jól emlékszem, de alapvetően a 18. század zenekarának, tehát Franz Bruggen zenekarának az első fuvolistájaként volt ismert és híres, és szerintem te úgy is találkoztál vele, amikor 40 évvel ezelőtt bizonyos...
1: Igen, 88-ban volt, március 10-én, mert az volt a névnapom, és ezt kaptam névnapi ajándékként.
0: Igen, akkor a 18. század zenekara, ez még a haldokló szocializmus utolsó éveiben volt egy Hámol Mise koncert, hol voltam? Az Erkel Színházban?
1: Az Erkel Színházban,
0: igen. Franz Bruggen járt erre, és nagyon nagy dolog volt ez akkoriban, és akkor Konrad Hünteler játszott a fuvolaszót, és mi akkor tájt ismerkedtünk meg Ildikóval, és nem egészen értettünk mindenben egyet a koncert megítélését illetően, de hát Franz Bruggen egy kolosszális zenész volt, és ha már őt emlegetjük, akkor hallgassuk az ő felvételét, amelyben szintén Konrad Hünteler fog fuvolázni, de most ez egy igazi zenekari zene, a Haydn 100-as katona szimfóniának a negyedik tételét, a finálét halljuk. Van hozzáfűzni való, nagyon ismert zene.
1: Igen, és hát ugye Haydn mellett nem lehet elmenni, hogyha a Lakatlan szigetre készülünk.
0: A Lakatlan szigetre javasoljuk mindenkinek a katona szimfóniát, annak is a fináliát, 18. század zenekarát Franz Bruggen vezényli, és a fuvolista az imént hallott Konrad Hünteler lesz.

0: Joseph Haydn 100-as jegyzékszámú katona szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a 18. század zenekarát Franz Brüggen vezényelte.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Kertész Ildikó, historikus fuvolamkon játszó művésznő, akivel majdnem 40 éve ismerjük egymást, és 30-valahány éve zenélünk is együtt. Ildikó válogatta össze azokat a kedvenc zenéit, amelyeket egy lakatlan szigetre magával vinne. Vivaldi fuvola verseny, Bach Goldberg variációk témája, Benda fuvola verseny zárótétele, és ugye ez a Haydn szimfónia, ez megmutatta azt, hogy fénykorában a 18. század zenekara, tehát Franz Brüggen által alapított és irányított zenekar, az milyen fantasztikusan játszott bécsi klasszikus zenét, Haydnt, de nagyszerűen játszottak egyébként Beethovent vagy Mozartot is, és nagyon híresek a Rameau felvételeik, sok Rameaut játszunk mi is az elmúlt évtizedekben, és mi is nagyon sokra tartjuk ezeket az előadásokat. Szeretném ajánlani a hallgatóknak, hogy keressenek rá a 18. század zenekarának felvételeire, mert például én nagyon-nagyon sokáig Beethoven eroikájából a legjobb felvételt velük hallottam, és ma ez a generáció, akik már nincsenek köztünk, Konrad Hünterer, aki az első fuvolista volt ebben a zenekarban, amit most hallottunk, illetve őt hallottuk szólóban is a Benda fuvola verseny szólistájaként, ő 5-6 évvel ezelőtt hunyt el, ugye Franz Brüggen sem él már, nagyon sokan elmentek ebből a generációból, és a mai világban még a régi zenével foglalkozó új generációnál is az a tapasztalatom sajnos, hogy nem ismerik az elődöknek a munkáját, és hát olyan problémák rossz megoldásaiban véreznek el, amelyekre azért megtalálhatnák a jó megoldásokat az előző generációt, hogy hallgatnák egyáltalán. Ugye nagyon nagy a válság olyan szempontból, hogy a fiatalabb generáció nem tudja, hogy kit hallgasson, nem tudja, hogy kitől érdemes tanulni. Mikorunkban se volt egyszerű, de valahogy más jellegűek most a problémák. Ugye azt mondtad, hogy az a jó zenekari fuvolázás, amelyik egy ilyen meglehetősen nagy apparátusos londoni szimfóniának is minden pillanatában hallatszik a fuvola hangatuttiban.
2: Hát igen, ő ezt ugye megtestesítette. Végül is egy zenekari játék az nem ugyanaz, mint egy szólójáték, és ezt sokan összekeverik, mert ugye a barokk fuvolán nem tanulunk olyat, hogy zenekari játék. Tehát Konrád ő nagyon sokat játszott modern hangszeres zenekarban, és Fokvárosban volt első fuvolás. Tanulmányai után oda szerződött egy pár évre, úgyhogy ő neki megvolt a zenekari tapasztalata, és ő ezt aztán át is vitte. Hát igazából, ha össze kell foglalni, az azt jelenti, hogy a zenekarban két funkciója van a fuvosoknak. Egyrészt hát bizonyos szempontból ritmus, úgy, mint egy trombita vagy egy timpani, a ritmust adják, másrészt pedig ugye vannak a szólók, akkor át kell váltani a szólista önmódba.
0: Mindenesetre egészen nagyszerű ez a zenekari hangzás. A régi hangszeres világban ők játszottak komolyan bécsi klasszikus repertoárt először. Ugye John Eliot Gardiner és az angol barokk szólisták a Mozart zongora versenysorozatukkal alkottak nagyon nagyot, amelyben Gardiner mellett vagy előtt talán az első számú főszereplő Malcolm Wilson volt. Erről sokat beszéltünk már ebben a műsorban, sokszor szoktuk idézni, ugye Malcolm mindkettőnk számára nagyon-nagyon igen, kedves ember és muzsikus, aki hát a földön élő egyik legnagyobb zenész. Ebben a műsorban most nem hoztunk tőle felvételt, viszont most kicsit lépünk előre zenetörténetileg, és Mendelssohn következne. Mendelssohnnal hogy állsz?
2: Hát romantikus szerzők, ő a kedvencem, úgyhogy jó, hogy erről beszélünk. Nagyon közel áll hozzám, valahogy nem tudom, ahogy így mondják a fiatalok, a vibe-ja, hogy ő olyan teljesen szívből zenél, valahogy annyira őszintén ömlenek belőle a dallamok, meg a dráma, meg ugyanakkor ezek az örömteli tételek, és hát ő a fuvolával végül is a zenekari darabjaiban nagyon jól bánt, de hát kamara nem nagyon született, kamarazenéje, illetve hát a D-moll hegedű zongora cselló trióját azt átírták az ő korában, és ő áldását adta arra, hogy ezt ki lehet adni fuvola verzióban is. Hát ezt, amit most választottam, majd mindjárt elmondjuk, ezt a darabot játszottam a diplomámon, átírtam fuvolára, mert szerintem nagyon adja magát, úgyhogy azért is hoztam most ezt, hogy nekem is ez most személyes élményem.
0: Mielőtt elárulnánk, melyik darabról van szó, az átirat az azért egy nagyon-nagyon legális és fontos dolog. Sokszor a zeneszerző jóváhagyását is adta maga a zeneszerző arra, hogy műveiből átiratokat készítsenek, tehát Beethovennek rengeteg átirata jelent meg, úgyhogy szerzői jóváhagyással zeneszerző kollégák közreadták, hogy a népszerű darabok minél többfajta verzióban
2: játszható. Meg Haydn, ugye a Salomon.
0: Haydnról nem is beszélve, igen, tehát ugye ezeknek a londoni szimfóniáknak mind megvannak a kamara átiratai, és ezek nagyon fontosak. Amit most hallani fogunk, tehát Mendelssohn darab dal szöveg nélkül, és Stephen Isserlis játszik cellón, aki ugye sokat foglalkozott historikus zenészek partnereként is, a korunk egyik nagy csellistája, és Melvin Tan játszik fortepianon. Az ő neve talán egy picit kevésbé ismert, de ő Norringtonnal vett föl jó néhány Mozart zongora versenyt, ha jól emlékszem. Gardinernek a Mozart ciklusában ő a harmadik zongora abban a bizonyos ominózus darabban.
2: Igen, egy időben ő nagyon felkapott volt, aztán valahogy most csend lett körülötten. Van egy olyan kamara lemezem is, ahol ő kíséri az Erik Höprichet, meg Konrádot is, Schubertet, Mendelssohnt, ilyesmiket.
0: Emlékszem, hogy Nancy Argentával is csinált egy Schubert lemezt. Hallgassuk meg tehát Mendelssohn dal szöveg nélkül, Stephen Isserlis játszik historikus cellón és Melvin Tan fortepianon.

0: Mendelssohn dal szöveg nélkül hallottunk egyet a dalok közül. Stephen Isserlis játszott historikus cellón és Melvin Tan fortepianón. Mai műsorom vendége Kertész Ildikó, és vele beszélgetünk arról, hogy ő, hogyha 6-7 lemezfelvételt vihetne magával a Lakatlan szigetre, akkor mit választana? Ugye Vivaldi, Bach, Benda, Joseph Haydn után érkeztünk el Mendelssohnhoz, és most tovább lépünk a korban előre, egy Debussy darab fog következni, és visszatérünk az első darab, a Vivaldi Fuvola verseny előadójához, Bartolt Kölykenhez. Nem tudtam, hogy ő Debussy lemezt is készített.
1: Hát igen, ez igazából majdnem, hogy egy vicc. Ők csináltak egy olyan lemezt, hogy csupa Debussy, az egész Kölyken család játszott benne. Hát ők ugye hárman vannak, összesen hatan vannak testvérek, de abból hárman lettek zenészek. És ugye Sigiswald Kölyken, Wieland Kölyken, Sigiswald hegedűs, Wieland Kölyken csellista, és Bart ő volt a legfiatalabb ebből a háromból. Ő fuvolista, de viszont az ő gyerekeik is, az egyik hegedül, a másik rácsázik, és plusz még egy hárfás, aki nem családtag. De egy ilyen lemezt csináltak, hogy a Kölyken család zenél, és hát végülis itt a választás az ugye valahogy úgy adja magát, egy szóló darab, amit Bartolt Kölyken játszik. Igazából azért választottam, hogy a Syrinx lesz, mert egy kicsit elgondolkodtató, hogy amikor a régi zenészek, akik a Bach felől jönnek, vagy még korábbi zene felől, amikor egy 20. századi műhöz nyúlnak, hogy akkor milyen eredményt kapnak. Ahhoz képest, mintha valaki a 21. századból jön vissza.
0: Igen, de hogyha Debussyt említjük, azért francia zenében ott azért van egy vezérfonál, ez a párizsi opera. Ahogy a francia zenetörténetben is vannak kataklizmák, tehát mondjuk a francia forradalom az például mindenképpen egy kataklizma volt, amely nagyon sok mindenek, például az egyházi zenének egyfajta módon egy cezúrát jelentett a francia egyházi zenetörténetében, de az operában ez szerencsére nem így van, és azért a francia opera, ugye éppen sokat gondolkoztunk ezen, és ebben a műsorban is beszélgettünk már többekkel erről, hogy vajon hány operát mutathattak be a párizsi, elsősorban a párizsi, de esetleg a többi francia operaházban is, mondjuk Lully óta, és hát bizonyára több ezret, tehát a szám egészen döbbenetes, úgyhogy azért ott van egy kontinuitás, amely alól még Debussy sem vonhatta ki magát, és a Debussy kortárs zeneszerzői sem. Hallgassuk meg tehát Debussynek a Syrinx című kompozícióját, Bartolt Kölyken játszik, milyen fuvola lehet ez?
1: Hát ez egy 1910-es Bonneville fuvola, ami egy, hát úgy kell elképzelni, hogy igazából egy bőmrendszerű hangszer, de olyan billentyűi vannak, mint a klarinétnak. Szóval ugyanúgy néz ki, mint a klarinét, hogy van a luk, és körülötte van egy gyűrű.
0: Tehát akkor a mai fuvolától elég nagy mértékben elütő hangszeren játszik, de már bőmrendszer, ugye a bőmrendszer az mióta általános a zenekari gyakorlatban?
1: Hát az Franciaországban volt először általános, ugye hát ez egy nagyon nagy téma, hogy a bőm 1836-ban építette az első bőmrendszerű fuvoláját, ami ehhez hasonló, amin a Bart is játszik majd, ez egy konikus hangszer, mert ugye a későbbiek, amin manapság játszunk, az egy cilinderes furató hangszer, ezek még konikusak voltak, aztán 1847-ben, azt hiszem, akkor született meg az első, ami fémből volt, ami már tényleg ez a mai rendszerű, de hát ugye Németországban majdnem ugye a 20. századig nem fogadták el ezeket
0: ilyen
1: rendesen.
0: Wagnert
1: hát a Wagner az ugye híres, aki Emil Prilt, aki ugye azon a modern rendszerű hangszeren játszott, elküldte a zenekarból, és ő mondta ezt, hogy az a Gewaltrohr, ugye, ami egy ilyen, hát szóval ő...
0: Erőszakos.
1: Igen, mert neki nem az volt az elképzelése a fuvolára, hogy az hangos legyen, hanem ugye Wagner nagyon értett a hangszínekhez, és ő akkor vetette be a fuvolát, ha valami édeskés volt, vagy halk. Nem akkor, mikor hangos.
0: Debussy szólófuvola darabot hallunk, tehát a Syrinx, Bartolt Kölyken játszik egy 1910-es rendszerű Debussyhez illő historikus fuvolán.

0: Debussy Syrinxét hallottuk egy rendhagyó előadásban Bartolt Kölyken, aki elsősorban historikus, sőt barokk zenei előadóként, fullistaként ismert, ő játszotta 1910-es hangszeren, tulajdonképpen minimális vibrátóval játszotta ezt a darabot, és mégis nagyon szép és Debussy is hangzás volt. Kertész Ildikóval, mai műsorom vendégével tekintettük át, hogy mit lenne érdemes neki, vagy ő mit javasol, mint historikus fuvola művésznő, magunkkal vinni a Lakatlan szigetre Vivaldit, Bachot, Bendát, Haydnt, Mendelssohnt, Debussyt, és a záró zenénk, az a búcsúzó zenénk az Haydn lesz. Haydnnak az Opus 9-es D-moll vonósnyerségének negyedik tételéből fogunk egy részlettel elbúcsúzni a műsor legvégén. Több aktualitása is van, ugye a Festetics kvartett játszik, Ildi édesapja Kertész István volt ennek a kvartettnek a primáriusa, ugye nagyon sok lemezt készítettek, és hát Somfai László zenetörténész Bartók és Haydn műveinek elsősorban a legnagyobb ismerője, ő nemrég hunyt el, és ő sokat dolgozott a kvartettel, a Festetics kvartettel, ha jól emlékszem.
1: Igen, hát pont ez a lemez, ugye ez volt az első együttműködésük, és hát ő nagyon sokat segített a kvártetnek, és hát emlékszem még, mert akkor még fiatal voltam, hogy sokat volt ott nálunk, és akkor megbeszélték, hogy ez most így legyen, meg úgy legyen, és ő írta a fülszöveget is, és hát ugye én is személy szerint sokat köszönhetek neki.
0: És én is, mindannyian, akik Haydnnal foglalkozunk, régi zenével foglalkozunk Magyarországon.
1: Igen, hát mikor én vettem fel ugye a Haydn vonós négyesek fuvola átiratát, akkor én is megkértem, erre gondolva, hogy ő sokat segített a Festetics kvártettnek, hogy akkor nekem is segítsen, és valóban nekem is sokat segített, úgyhogy szerettem volna ezt az ő emlékének ajánlani.
0: Nagyon köszönöm, Ildi, hogy itt voltál a műsorban, és várunk szeretettel majd újra, hogyha lehet, és sok sikert addig is a koncertekhez. Akkor Joseph Haydn Opus 9-es D-moll vonósnégyesével előtt talán egy mondat még annyit, hogy tulajdonképpen ez az egyik első igazi vonós négyes a zeneirodalomban, tehát amikor már a vonós négyes nem csak egy szórakoztató műfaj, hanem valóban komoly zenei gondolatokat összefoglaló, azokat elemző zeneivé változik. Haydnnak az egyik első remek műve ebben a műfajban. A Festetics kvartett felvételét fogjuk hallani, amellyel szeretnénk Somfai Lászlóra is emlékezni ennek a műsornak a végén. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében ezzel búcsúzik a műsorvezető Vashelyi György. Haydn zenéjével kívánunk önöknek nagyon szép délutánt és estét!

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
2: Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Pajor Olivér Joakim zongora művész. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
3: Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Azt mondta, hogy a zongora művész egy picit talán még elkiabálása is a dolgoknak, hiszen mi most május elején beszélgetünk, és június 2-án a Zeneakadémia nagy termében lesz majd a diploma koncertje. Milyen darabokat játszik ott?
3: Talán még egy picit valóban korai a zongora művész kifejezés, de most már azért kezdem érezni magamon, hogy azért van egy nagyon konkrét, kialakult véleményem így a zenéről általánosságban, és ezért választottam olyan műveket a diplomakoncertemre, amelyek valahogyan nagyon szorosan kapcsolódnak ahhoz az elképzeléshez, amit én a zenéről gondolok. Úgyhogy lesz Couperin-től kezdve Enescu, Stockhausen, Debussy és Granados. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon különleges szerzők, és azért itt van néhány olyan szerző is, mint például Stockhausen vagy Enescu, akinek a műveit annyira nem játsszák itthon. Talán külföldön ezek a szerzők jobban mennek, de itthon én egyáltalán nem hallok ilyeneket. Nekem ez mindig szempont, és a diplomakoncertemre is ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy azért legyen olyan szerző, akitől itthon nagyon ritkán hallunk bármit is.
2: Nagyon sűrű időszakban hívtam föl, hiszen tegnap érkezett meg Rómából, ott is adott egy szólóestet. Az Óbudai Társaskörben két nap múlva lesz szintén szólóestje, aztán péntektől vasárnapig bevonul egy lemezstúdióba, lemezt készíteni, és egy nagyon szép helyszínen, a Nagyhörcsök pusztai Anna várban is lesz majd egy koncertje. Bevallom őszintén, ezt nem ismertem, ez Sárbogárdhoz tartozó kastély, amit Ibl áttervezett, és gyönyörű szép épület felújították, és most kezdődik ott igazából a kulturális élet?
3: Igen, ez úgy néz ki, hogy ezt ugye elkezdték felújítani, raktak be oda a szalomba egy zongorát, tulajdonképpen ez az egész koncert szervezése, hogy ott minden hónapban ezentúl így szeretnének koncerteket, hogy valahogy a kulturális élet egy kicsit fellendüljön, és lényegében ez a koncert ez úgy nézett ki, hogy én írtam egy e-mailt nekik, hogy nagyon-nagyon tetszik ez a helyszín. És akkor mondták, hogy jó, akkor menjek.
2: Úgyhogy szereti a régi épületeket, kastélyokat. Ugye ez 1852-ben épült ez a kastély, ez egy zicsi kastély.
3: Én valamilyen szinten azért van talán mondhatom azt, hogy kötődésem a régi épületekhez, mert még 14-5 éves koromban nagyon gyakran csináltam azt, hogy ilyen régi elhagyatott épületekbe mászkáltam be, ott ugye ilyet nem nagyon szabad, ilyenekbe mászkáltam, és akkor fotóztam, és akkor ezeket fotón így megörökítettem, és ezt olyan szépnek találtam.
2: Ezt a kastélyt is látta egyébként romos állapotban is?
3: Nem, romos állapotában nem. Hogy van ez a kastély, igazából a Facebookon értesültem arról, hogy itt vannak koncertek, és utána, amikor később rákerestem, akkor láttam, hogy egyébként ez így romos volt.
2: Melyik az a legérdekesebb romos helyszín mondjuk, amire egy visszaemlékszik, hogy akár gyerekként is bemászott oda és titkos felvételeket készített?
3: Igen, a budai hegyekben a Prejzic szanatórium volt, amit most már vagy már teljesen lebontottak, vagy éppen bontás alatt van, ezt pontosan nem tudom, de oda többször is bementem. Ugye ez a OPNI-val volt összeköttetésben, a Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézettel, és ha jól tudom, a Prejzic szanatóriumban gondozták a tüdőbetegeket, és volt kivágva a kerítésben egy ilyen elég nagy rés, elég könnyen be lehetett mászni, és ott többször is járkáltam, és ez volt a nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy azért ide jártam 2-3 évig rendszeres.

0: fotóztunk, és ott megtanultam mindent, amit lehet a fotózásról, azt használom ma is, de én nem tanultam ezt soha. És így csinálni egy kiállítást, így, hogy nem tanultam soha, csak úgy fotózok, mert tetszik, az úgy nekem egy picit furcsa.
1: Hagyományos géppel, vagy már digitálissal?
0: Analóg. Analóg géppel és digitálissal is, mindkettővel egyszerre. Nagyon szeretem az analógot, sokkal jobban szeretem, mert hát ugye én rakom bele a filmet, én hívom elő, sokkal olcsóbb, ha én hívom elő egyébként.
1: Térjünk vissza akkor most a muzsikához, hiszen Enescu Fis-moll szonátáját választotta kezdőzenének. Nyáron fog megjelenni valószínűleg a lemeze, tudunk ebből most majd rövidesen egy részletet mutatni, de Enescu már nagyon régóta foglalkoztathatja, hiszen, mint mondta, a diplomájában is el fog hangzani ez a nagyszabású szonáta, és 100 éve írták címmel volt egy sorozata Zeneakadémián, és a Solti teremben is fölkérték, hogy ezt a darabot adja elő.
0: Igen, ez úgy történt ez a felkérés, hogy az egyik tanárom, Borbély László tanár úr felhívott, hogy van ez a darab, és szeretném-e Solti termes koncert. És én azt se tudtam, mi ez a darab. A szerzőt úgy nagyjából úgy tudtam, hogy kicsoda, és mondtam, hogy igen. Na most ebbe az a poén, hogy nem is hallottam még a darabot, tehát én azt se tudtam, hogy mire vállalkozom, amikor én igent mondtam.
1: Hány éves volt ekkor?
0: Mesterképzés első évében volt ez. A felkérés a BA képzés utolsó évében volt nyáron, igen, tehát ilyen átmenetben volt ez az egész, és szóval nem is tudtam, mi ez az egész darab, rámondtam, hogy igen, és utána elkezdtem hallgatni, hogy mi ez az egész, és pont amit majd fogunk hallgatni, és a harmadik tétel, meghallgattam a harmadik tételt, és egyszerűen tényleg az volt, hogy na végre egy ilyen darab. Végre egy olyan darab, ami végig ugyanabban a, azért nem ugyanabban a hangulatban, de nagyrészt ugyanabban a hangulatban megy. Ilyen gyönyörűségek vannak benne, és ott már tudtam, hogy ez egy fantasztikus döntés volt, hogy én igen mondtam, úgyhogy tulajdonképpen, ha mondhatom ezt, de nem akarok én itt nagy szavakat mondani, a darab választott ki engem, nem én őt. Azért nagyon fontos nekem ez a, nem csak a harmadik tétel, hanem az egész Enescu Fis-moll szonáta, mert ugye volt ez a Solti termes koncert, és hát ezért ez egy elég nehéz darab. Elég sokat kellett gyakorolni, főleg memória ügyileg azért nagyon-nagyon nehéz.
1: Kívülről játszotta?
0: Igen. És a koncerten az történt, hogy minthogyha tényleg megállt volna egyszerűen az idő a harmadik tétel közben, meg a harmadik tétel után is, az a megfagyott levegő, megfagyott csend, annyira erős volt ez az egész, ami ott történt, hogy egyébként én ezt a mai napig nem tudom egyáltalán megfogalmazni, hogy ott mi történt, és ott valami a zongorázásomban egy olyan áttörés történt, amit a mai napig használok, és abból táplálkozok, mert ott egyszerűen annyira erős dolog történt, hogy igazán azóta érzem közel magamat a hangszerhez és a zongorázáshoz, hogy ezért is lesz a lemezen ez a darab, és ezért is lesz az utolsó darab ez a lemezen.
1: Egyébként ennek nincs is olyan túl sok felvétele, tehát ezt azért nem olyan nagyon sokan rögzítették.
0: Egyáltalán nincs, és aminek kifejezetten örülök, hogy ez talán én leszek az első magyar, aki ezt felveszi. Ha jól tudom, ezt még magyar zongorista nem vette fel ezt a darabot, és ennek azért kifejezetten örülök, hogy ez akár a nevemhez köthető lesz.
1: Akkor most már talán eléggé fölcsigáztuk a hallgatókat, akkor hallgassuk a harmadik tételt Enescu Fis-moll szonátájából, Pajor Olivier Joachim zongorázik.

0: Enescu Fismol szonátájának harmadik zárótételét hallották Pajor Oliverio a Kim előadásában. Egészen különleges volt ez a muzsika, gondolom a hallgatók közül is többen nem ismerik. Hát itt azt beszéltük, hogy kicsit olyan, mintha Debussy és Scriabin keverék lenne.
1: Igen, abszolút. Nekem ez a... Régen tanultam Scriabinokat, Debussyt mindig is nagyon-nagyon sokat tanultam, és hát pont ezért imádom ennyire ezt a harmadik tételt, mert Debussyt is nagyon szeretem, Scriabint is nagyon szeretem. Hát össze van rakva a két szerző egy tételbe, mi kell még?
0: Hogy 1912-ben már belekezdett ebbe Enescu, hogy megkomponálja ezt a darabot, és aztán 12 évre félretette, és ugye azért a 100 éves évfordulón játszhatták, hiszen 2024-ben teljesen átírva, és ugye ezt a két tételt még hozzá komponálva született meg ez a, hát szonátánál 24 perc, azt mondhatjuk, hogy egy nagy szabású szonáta, és ahogy mondta, hogy ezek szerint megtanulni, meg aztán végképp nagyon nehéz volt.
1: Igen, hát azért nekem kellett erre egy 7 hónap, mire azt mondtam, hogy ez most előadható állapotban van. Aztán egyébként nagyon érdekes ezzel az egész darabban a viszonyom, mert én már ezt másfél éve szinte az összes koncertemen eljátszom.
0: Hogy fogadja a közönség? Meglepődnek, gondolom.
1: Nagyon jól fogadja a közönség. Nagyon örülnek mindig, hogy ez ennyire nem ismerik, és hogy ennyire új, és eddig olyan kritikákat kaptam folyamatosan, hogy nagyon jól áll nekem a darab, úgyhogy tényleg a darab talált meg engem, vagy így egymást.
0: A felépítése sem hagyományos ennek a szonátának, hiszen a középső tétel egy presto vivace tétel, egy igazán gyors, és azt mondta, hogy ez egy nagy parti tulajdonképpen.
1: Hát ez az egész egy nagy parti tétel, a második, igen. Végig van benne valami, azon kívül, hogy a második tétel legeslegnehezebb, szerintem, de végig van benne valami annyira energikus és tényleg féktelen erő, ami egy ilyen, nem is tudom, ezzel a hajad valami becsapát, nagyon jó.
0: Tehát, hogyha a közönség keresi majd a koncertjeit, amik ugye lesznek a következő hetekben is, akkor nagy valószínűséggel ezzel a darabbal még talán jó néhány évig is fog találkozni, tehát ez most az alaprepertoárja részét képezi
1: ez
0: már?
1: Ez most nagyon az alaprepertoárom része, viszont most, hogy így már másfél éve játszom szinte mindenhol, most kezdem azt érezni, és pont így a lemez felvétel előtt, amikor ugye nagyon tudatosan kell odafigyelni mindenre, mert az hát úgy marad. Most kezdem el érezni azt, hogy most tudom igazán a darabot, hogy mi. És most vagyok abban biztos, hogy ezt tényleg így akarom, és nem változtatgatok rajta. De most már azért érzem azt, hogy szét van gyakorolva már ez a darab a részemről, úgyhogy most már azért egy fél éves, egy éves pihenő.
0: Azért az most kell a darab.
1: Az most kelleni fog.
0: És lehet, hogy mondjuk 10 év múlva már teljesen máshogy fogja játszani?
1: Ez biztos. Ez 1000%, és amit most itt az interjúban mondok, az 5 év múlva biztos, hogy teljesen más fogok gondolni.
0: Debussyvel folytatjuk, hiszen két Debussy művet is beválogatott. Másik nagy kedvence, elég sok versenyen elindult már gyerekkorában, vagy egész kiskorában is, versenyző alkat volt, és aztán 2022-ben, ha jól emlékszem, akkor elindult egy nemzetközi versenyen, ahol a legjobb Debussy előadásnak járó külön díjat kapta meg.
1: Zeneiskolás koromban is azért voltam elég sok versenyen, bár ott nem volt még annyira komoly a helyzet, mint most, vagy pár évvel ezelőtt, és nekem azért mindig is fontos az, hogy azért egy évben elmenjek legalább egy versenyre, de inkább kettőre. Na most ez az utóbbi egy-két évben ez nagyon alább hagyott ez az egész, mert már most így elkezdtem érezni itt az Enescu, Stockhausen, meg ilyen nagyon különböző, meg különleges és alig játszott zenék miatt, hogy nagyon átalakult az zongorázásom és az ízlésem, természetesen jó irányba, és ez nem biztos, hogy versenyekre való. Na most ez a Debussy külön díj, ez az volt, hogy Csehországban volt ez a verseny, és ez a Debussy díj azért volt, mert ott volt egy francia zsűri, és lehetett Debussyt játszani, nem volt kötelező. Én megújultam vele, hogy hát úgyis nagyon szeretem Debussyt, akkor játszok. És játszottam, és annyira tetszett neki, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy ez a külön díj az enyém legyen. Na és ott elkezdődött valami teljesen más kapcsolat Debussyvel onnantól kezdve, és azóta nagyon-nagyon sok darabját megtanultam, és szinte az összes koncertemen Debussyt is játszom.
0: a metszetek, zongoraciklus, pagodák tételét választotta, ez az első tétel ebből a darabból, és azt kérte, hogy Jean-Eflin Bavouzé előadásában mutassuk meg. Kicsit a franciák máshogy játsszák Debussyt?
1: Lehet, hogy ez az én nagyon nagy sznopságom, de én Debussyt nem vagyok hajlandó más zongoristától hallgatni. Nekem nagyon fontos személy szerint az, hogy francia legyen, vagy hogy Kocsi Zoltán legyen az. Ez a két opció van, több nincs. És azért választottam őt, mert nagyon... Debussynél szerintem az a legeslegnehezebb, hogy nagyon könnyen át tud csúszni az ember a lónak a másik oldalára. Hogy ez már túl sok, mondjuk időkben, tempóváltásokban, lassításokban, vagy pont az ellenkezője, hogy ez túl kevés, és ha túl kevés, azzal nem nagyon érünk semmit. És ez a nehéz, ezt a finomságot megtalálni Debussy játékában, hogy ne legyen túl kevés, de túl sok sem, közé, be kell lőni a kettő közé, akkor lesz szerintem jó, és a Bavouzének az előadása szerintem az totálisan ez. Ezért választottam ezt, és alapból Debussy nagyon érzékeny volt arra, hogyha a műveit nem úgy játsszák, mint ahogy ő elképzelte. Valószínűleg ezért is írt ennyi rengeteg információt a kottába, de azért ő jól ellátott minket információval. Szóval azt gondolom, hogyha csak elolvassuk a kottát nagyon-nagyon figyelmesen, akkor azért ez magától érthetődő lesz.
0: Azt egyébként szereti, amikor egy szerző a kottába konkrét utalásokat tesz, tehát hogy talán kevesebb szabad kezet ad a zongoristának, viszont jól leírja, hogy mit is szeretne ő hallani, ha még hallhatná.
1: Igen, én nagyon szeretem. Én akkor vagyok igazából nagy bajban, amikor kevés információ van. Én mindig a gyakorlás során külön időt szánok arra, hogy zongora nélkül csak átnézem tisztán a kottát, hogy ez van írva. Mert hát miközben gyakorlok, nem csak hallgatok, hanem még a kezem is jár folyamatosan, és akkor nehéz arra is odafigyelni, hogy na most itt mi van a kottába írva. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, hogy minél több információ van, mert végül is csak így tudjuk meg pontosan, hogy a szerző mit akart.
0: Debussy 1903-ban komponált metszetek háromtételes zongoraciklusából az első tételt, a pagodákat halljuk. Jean-Eflin Bavouzé játszik, a felvétel 2007-ben készült.

0: A zenei impresszionizmus egyik kulcsművének tartott Metszetek című darabot hallottuk, Debussy művét, abban is az első tételt, a Pagodákat. Jean-Eflin Bavouzé játszott, 2007-ben készült ez a felvétel. Ha jól tudom, akkor az összes Debussy zongora művet fölvette Bavouzé. Amikor például készül egy koncertre, vagy tanul egy darabot, akkor előszeretettel hallgatja az ő vagy Kocsis Zoltán felvételeit?
1: Igen. Nagyon nagy előszeretettel, de amikor elkezdek egy darabot tanulni, akkor mindig meghallgatom valakitől, aki legszimpatikusabb éppen, és utána nem hallgatom. Tehát utána csak elkezdem tanulni, hogy ne befolyásoljon engem semmi, és tisztán a kottát tudjam olvasni, meg amit a zeneszerző akart, meg aztán már később, amit ugye én.
0: A saját megoldása lesz?
1: Persze, az mindig.
0: 60-ban született, és azt mondta, hogy a szülei egyáltalán nem foglalkoznak klasszikus zenével, 3 fiú testvére van, de mégis fontosnak tartották a szülők, hogy a klasszikus zene felé terelgessék önöket, vagy nem tudom, mennyire kellett terelgetni, volt otthon egyáltalán zongora, vagy hogy merült föl, hogy zongorázni tanuljon, nem csak ön, hanem több testvére is?
1: Hát ez úgy nézett ki, hogy otthon eleinte szintetizátor volt, de csak úgy szórakozásban, nem azért, mert mi most zongorázni elkezdünk, vagy nem is tudom. Ez úgy nézett ki az egész zongorázás, amikor én elkezdtem, hogy tulajdonképpen anyukám még próbáltak úgy terelgetni 4 éves koromtól kezdve, mert nekem műtötték a gerincemet, szóval én igazából fizikai munkát igazából egyáltalán nem végezhetek. És anyukám terelt úgy, hogy valahogy a zongora legyen. És akkor ez úgy kezdődött, hogy magánba először 4 évesen engem beírattak. Eleinte csak arról szólt, hogy megszeressem a zenét. Tehát ott még nem volt konkrét zongorázás, vagy ilyesmiről szó. Zenét hallgattunk, játszottunk, elvoltunk, és akkor megszerettem a zenét. És akkor ez már egy nagyon jó alap volt ahhoz, hogy én elkezdjem a zeneiskolai tanulmányokat, és én rettenetesen utáltam zongorázni, nagyon, főleg amikor el kellett kezdenem gyakorolni. Ennek ellenére mégis jártam versenyekre, mégis sikeresen szerepeltem a koncerteken, tehát azért jó voltam benne, de úgy igazán nem szerettem soha. És aztán volt egy nagyon nagy fordulópont, amikor általános iskola 6. osztályában kaptam egy viszonylag nehezebb darabot, ez Mendelssohnnak az egyik dalszöveg nélkül darabja volt, G-moll, azt hiszem, és akkor ezt megtanultam. És nekem az rettentően tetszett, és nagyon örültem, hogy egy ilyen nehéz darab megy, és akkor ott, amiatt az egy darab miatt én úgy döntöttem, hogy akkor itt zenei pálya lesz. És aztán, ahogy bekerültem konziba, meg a zeneakadémiára, igazából csak jöttek utánam a testvéreim. Egyel alattam lévő testvéremnek is nagyon megtetszett ez az egész, mindenkinek nagyon megtetszett, és akkor mindenki elkezdett zongorázni, holott zenei kötődés csak a déd nagypapánk volt zenész, igen.
0: De azt mondta, hogy ő szinte minden hangszeren játszott?
1: Igen, ez nem is tudom pontosan, hogy hogy nézett ki, mert csak fotókat láttam, meg ilyen pletykákat hallottam a családból, de hogy elvileg ő tényleg hegedű, zongora, cselló, nem tudom, hogy biztos ennyi hangszerre nem lehet egyszerre ugyanolyan magas szinten játszani.
0: Hol járunk helyszínileg?
1: Mintha a déd nagymamám mondta volna azt, hogy puszta monostoron járunk. Így nagyjából, és...
0: De mondjuk a hangszereiből sem maradt fönn semmi, tehát
1: semmi,
0: ezeket nem láttam.
1: Semmi, ezzel. Tehát én mind csak képeket láttam, hogy ott fogja a klarinétot, aztán éppen dobol, éppen gitározik, szóval így csak...
0: De úgy tudom, hogy például az is egy biztatás lehetett, hogy tiéd a Stanway program hatására, vagy nem kellett zongorából felvételeznie, ez a középiskolában volt?
1: Igen, ez a Szent István konziba volt a középiskolában, ugye amikor 8. osztályos voltam általános iskolában, akkor voltunk a Szent István konziba nyílt napon, és a Várhalmivel a tanárnőhöz bementünk, aki a konzis tanárom is volt. Ott játszottam neki, mondott pár információt, beszélgettünk, és akkor ő mondta, hogy lesz ez a Stanway, és hogy menjek el, jó lehetőség, jó a zongora, próbáljam ki magam. És akkor elmentünk, bejátszottam, és akkor ugye ennek az a lényege, hogy kiválasztanak mindig egy vagy két embert, nem tudom pontosan hány embert, aki ügyes, és akkor neki nem kell felvételizni a zongorából, csak szolfésból. És akkor pont engem választottak ki. Úgyhogy én igazából nem is felvételiztem zongorába, hanem ott a, pont ez a Mendelssohn, amit általános iskolába kezdtem el, ez a G-moll szöveg nélkül, azt játszottam ott, és akkor mondták, hogy ez ide való.
0: Hát most hallgattunk Enescut és Debussyt, most következik egy meredek váltás, Stockhausen. Ugye Klavírstück címmel összesen 19 művet írt, bár ennek az utolsó néhány darabja az szintetizátorra komponálódott, és ebből választotta a 9. tételt vagy darabot. Stockhausenben mi fogta meg, az aztán teljesen más muzsika, mint mondjuk Debussy.
1: Hát ez nagyon. Ez az egész Stockhausennel való foglalatoskodás, ez úgy kezdődött el, hogy amikor én a BA képzés 3. évébe jártam, igen, akkor lett kötelező a kortárs zongora zene. EMA első évében is kötelező volt. Szóval itt nem volt opció. Itt, ha szereti az ember, hanem erre be kellett járni. Én nagyon-nagyon nem szerettem a kortárs zenét, de úgy voltam vele, hogy most vagyok fiatal, adok neki egy esélyt. Elég nyitott voltam erre az egészre, meg az órákra, és a Borbély tanárra, a mostani főtanárom tanította, és olyan dolgokra világított rá az órákon, amik engem így szép lassan hónapokra jól beszippantott. Ez az egész. És a végén már eljutottam oda, hogy nem tudtam mást hallgatni, csak ilyen darabokat. Ehhez az is azért hozzátartozott, hogy hogyan hallgattam ezeket a darabokat, majd amikor a Xenakiszt hallgatjuk, erről nagyon-nagyon szívesen beszélek.
0: Akkor most írjunk vissza a Stockhausenre. Mondjuk valaki, hogyha nem olyan nyitott még a... Hát Stockhausen talán még lehet kortárs zenének nevezni, minden esetre a 20. század második fele, akkor mondjuk fogalmazzunk így. Akkor mit ajánl, hogy álljon neki valaki, hogy megszeresse, hiszen a lemezén is fog Stockhausent játszani, tehát tényleg nagyon fontos zeneszerző lett az ön számára.
1: Igen, pár évvel jutottam arra a pontra, hogy én a zongorázásból valami nagyon-nagyon mást akarok csinálni, és nagyon, most csúnya szóval élve, elborult dolgot akarok csinálni. És igazából én ehhez kezdtem elkeresni darabot. És akkor találtam ezt a Stockhausent, és hát nagyon megtetszett, hogy több százszor az elején ismételni kell itt a dolgokat. Na, ez eléggé elborult. És hát pont az tetszett meg ebben az egészben, és szerintem ez a nagy kulcs az egész kortárs zenéhez, hogy mennek ezek az akkordok, de hogy így most ezek így mik. És hogy nem érti az ember, és én sem értettem, hogy mik. És aztán rájöttem, hogy itt tulajdonképpen a zene semmit nem akar kifejezni. És hogyha mögé gondolunk egy picit ennek, hogy itt tényleg nem akar semmit mondani a zene, az szerintem egy nagyon durva dolog, hogy itt nincs mondani való, nincsenek érzelmek.
0: De egy kicsit azt mondja, hogy ez öncélú?
1: Nem, azt nem mondanám, hogy öncélú. Az abban, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni. Azt tudnám mondani, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy egyszerűen nem akarunk semmit kifejezni. Annyi hatás ért minket, meg ér minket folyamatosan, meg annyi rossz ér minket, hogy már eljutottunk oda, hogy semmi nincs. És ez tetszett meg nagyon a Stockhausenben, hogy igazából nincs semmi. Nem történik, aztán később a Stockhausenben nagyon sok minden történik, de az elején nem történik semmi. És ez annyira megfogott, ez a gondolat, aztán persze ez lehet, hogy nem így van, ez csak én gondolom így, hogy azonnal elkezdtem megtanulni.
0: Fredrik Ullénnel hozta el ezt a darabot most. Ő nem csak koncertzongorista, hanem a Svéd Királyi Zeneakadémia tagja, és emellett egy híres idegtudós is. Tehát nagyon érdekes az ő életrajza.
1: Azért is ez a felvétel. Egyrészt ő az, aki szerintem a legkotta hűben játssza ezt az egész darabot. Rengeteg információ van a kottában, minden ütem más ütemmutató, és ő mégis valahogy mindent betart. Az idegtudósi része a dolgoknak meg csak azért nagyon érdekes, mert hát én meg alcsebész akartam lenni mindig is, csak aztán nem így alakult, úgyhogy ezért nagyon kedves nekem ez a felvétel, mert itt, ami nekem nagyon fontos, a kotta hűség, az itt hallható, és hát még egy plusz, hogy idegsebész is akart lenni.
0: Stockhausen Klavírstück sorozatából a 9. darab egy részletét hallgatjuk meg, ez egy 12 perces mű, mi most a záró perceket halljuk Fredrik Ullén előadásában.

0: Stockhausen klavírstück sorozatából a 9. darab részletét hallottuk. A svéd koncertzongorista Fredrik Ullén játszott, a felvétel pedig 2006-ban készült. Egyébként ő azért játszik Lisztet, Chopin, Schubertet, tehát romantikus muzsikát is, de például Ligeti összes zongoraművét is lemezre rögzítette. Hát azt mondtuk, hogy nagyon más zenét fognak hallani a hallgatók, de azért most ennek a darabnak pont azt a részletét választottuk ki, amely azért mégiscsak kapcsolódik, én ebben azért kicsit Debussyt is kihallom, de azt mondja, hogy Messiaent még inkább, aki viszont a tanára volt, tehát ez is lehet egy kapcsolódási pont.
1: Igen, hát ugye ez a vége fele a darabnak, meg a legvége a darabnak, szerintem ez, most ez lehet, hogy itt nagyon ki fog akasztani pár ember, de szerintem ez a egyik leggyönyörűbb dolog, amit valaha leírtak a zeneirodalomban, ami most itt elhangzott, ezek tényleg ezek a kis madarak fent, vagy én ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy igazából ezek csillagok, ezek a kis apró hangok ott fent a felső regiszterben a zongorán, ezek csillagok, amik így néha összeállnak ilyen csillagködökké, és néha pedig egy picit, nem pont összeáll, hanem picit kitágul, és ez fogalmazódott meg bennem. Még a lemezbe is ugyanezt leírom, és a lemezbe egyébként szerintem egy elég jó szöveget írtam ezekhez a darabokhoz, meg főleg a Stockhausenhez, és az az érdekes, hogy az egész kortárs zenét valahogy én jobban be tudtam fogadni, és egy nagyon jelentős kulcs volt a megértéshez, hogy ilyen szürreális fogalmakat vagy megoldásokat találtam ki, hogy ezek itt csillagok, amik összeállnak, vagy nem tudom, ki van lyugasztva az égbolt, és akkor ahogy szűrődik be a fény. Úgyhogy szerintem ez egy nagy kulcs a megértéshez, hogyha már van egy szürreális zene, akkor miért ne lennének szürreális megoldások?
0: Tehát akkor nem is igazából programot képzel mögé, hanem inkább, mint az impresszionisták, ilyen hangulatokat, benyomásokat?
1: Így van. Pontosan így van. Persze nagyon fontos tudni, hogy formailag hogy van, egy zenei mondat meddig tart, de én a kortárs daraboknál inkább ebből táplálkozom, az ilyen szürreálisabb dolgokból és fogalmakból. Ez mind könnyíti az én megértésemet, és szerintem a közönség felé is. Ez könnyít a dolgon.
0: Pajor Olivier Joachim a lemezelő vendége. Visszatérünk Debussyhez, és most ennek a nagy-nagy különlegessége, hogy szerencsére, bár Debussy 1918-ban elhunyt, de így is ránk maradtak jó minőségű felvételek a saját előadásában. Azt mondta, hogy ezt a középutat kell megtalálni ön szerint Debussynél. Erre lehet egy kulcs maga a szerző is, hogyha a szerzőtől van ilyen jó minőségű saját felvétel?
1: Szerintem nem. Most itt az a probléma ezzel a felvétellel, és ez, nincs probléma vele, bocsánat, hát nem. Nagyon jó ez a felvétel. Mit mondhatnék én Debussyre? De hogy az az egy idézőjelbe probléma ezzel a felvétellel, amit nagyon óvatosan mondok, mert ez nem is probléma, hanem hogy ez itt szerintem a modern és a régi zongorázásnak a egyértelmű különbsége, ami itt a tükröződések a vízen felvételen van, mert hogy Debussy egyáltalán nem azt csinálja, ami a kottában van. Vagy nem azt csinálja, hogy mi megszoktuk. Ez is egy másik kérdés, hogy most ez így van, ahogy ő játsza, vagy mi azért gondoljuk így, mert így szoktuk meg. És nekem ez egy nagy kérdés ez a felvétel, hogy most ez a felvétel egy kulcs az ő zongorázásához, vagy most ő itt ezen az egy felvételen nagyon más csinált, mint eddig. Mert hát például az elején nem azt a tempót játssza, amit ő leírt. És olyan időket csinál, ami nekem már sok. A lónak a túloldala. Úgyhogy nem tudom. Ebből a szempontból nagyon érdekes szerintem ez a felvétel.
0: Ugyanaz a korszak nagyjából, hiszen 1903-ban komponálta a metszeteket, a Képek című 6 darabból álló ciklusát pedig 1905-ben. Tükröződések a vízen, ez az első darab címe, és maga Debussy játszik tehát ezen a felvételen. Valamikor 1912-13-ban készült ez a felvétel, amit természetesen felújítottak, de hát így is csoda, hogy több mint 100 év után ilyen jó minőségben ránk maradt.

0: Debussy képek zongoraciklusából az első darabot, a Tükröződések a vízen címűt hallották, maga a szerző játszott. 1912-13 tájékán készült ez a remek minőségű felvétel, de Pajor Olivér itt rögtön az elején felkiáltott, hogy hú, de nem azt játsza, hogy mennyire belassít.
1: Igen. Szóval ezért is nagyon sok kérdésem van, mert például ez a lassítás itt az akkordmenet elején, és azon belül is a kötőívnek a végén. Itt nincs írva lassítás. Na most ilyenkor mi az igazság? Nem tudom.
0: És ön számára mi az igazság? Ugye mondta ezt a közepet megtalálni, akkor ha még a maga a szerző sem biztos, hogy ehhez egy megoldó kulcs. Ugye a Zene Akadémián Borbély Lászlót már említette, de Ránki Fülöp is a tanára. Tehát például, amikor tanul egy darabot, akkor a tanárainak megmutatja, velük megbeszéli, átbeszéli?
1: Persze. Természetesen nagyon rettentő jó javaslatokat tesznek folyamatosan mindig, minden egyes órán. A Fülöptől is olyan dolgokat kaptam minden szinten, minden területén a zongorázásnak, hogyha ő nem lett volna, én most nem ülök itt. Szóval rettentő sok mindent kaptam, és főleg abban, hogy legyen logikus az egész menet, és hogy legyen a zenének a menete nagyon logikus, de úgy logikus, hogy ne legyen önkényes, és ne legyen unalmas.
0: Ennél a Debussy képeknél, amit mondta, hogy mind a hat darabot természetesen tudja, bár még így egyben nem játszott el soha koncerten. Sokan azt írják, vagy azt mondják, hogy ez nagy kihívást jelent a zongoristák számára. Ön pedig pont az ellenkezőjét mondta, hogy önnek annyira kényelmes Debussyt játszani.
1: Igen, nekem rettentően kézre állnak. Ezek a finom hangzások, finom akkordok mindig is nagyon kézre álltak, mindig is az a zongorista voltam, aki igazán a lírai és az ilyen pedálos Debussy is, nem is tudom, darabokba találja meg nagyon magát. Az egész kötetből ez a egyik kedvenc darabom. Szerintem itt nagyon hallható az, hogy Debussy mit gondolt a saját zenéiről nagy általánosságban, és azt gondolom egyébként, hogy az előadásról is azért hallatszódik, hogy lehet, hogy ő nem azt írta a kottába, lehet, hogy oda nem rakott lassítás, de azért szerintem ez a felvétel nagy segítséget ad abba, hogy az előadásokat ő hogy képzelt el.
0: És milyen szerencse, hogy ennyire rendkívüli zongorista is volt, nem csak zeneszerző. Igen. Ugye azt tudjuk róla, hogy már 10 évesen Chopin zongora versenyt játszott. Általában ő 2 évet töltött Rómában, és nagyon nem tetszett neki az olasz opera. Hát ez, ha valaki meghallgatja a Pelléas és Melisandot, akkor ugye, hát ha valami távol áll tőle, akkor az olasz opera stílusa.
1: Igen. Amit én... Ez nagyon személyes valószínűleg, és ezzel egyáltalán nem kell senkinek egyetértenie, de amit én, és talán ezért nem kedvelte a olasz operát, mert nekem a Debussynek a művészete mindig is egy, úgy tudnám a legjobban jellemezni, mint amikor elmegyünk egy múzeumba, és akár ilyen impressionista festményeket megnézünk, és van az a bizonyos vonal a festményeknél, hogy ennél tovább nem. És nekem ilyesmi egy picit a Debussy zenéje, hogy van ott az a vonal, úgy vannak látatva a dolgok tényleg, mint egy festményen. Ugye, hogy például itt a darab címe, Fények a vízen, vagy Tükröződések a vízen. Igen, vannak a tükröződések, van a víz, itt a darab, kész. Ez jön ki belőle. Tehát sosem egy ilyen belső, hogyan is tudnám ezt szépen megfogalmazni, hát lehet nem fog sikerülni, egy belső szenvedés, hogy én most nagyon szenvedek belülről. Sosem ilyen Debussy szerintem, és talán ezért nem kedvelte az olasz operát, mert azért abban, hát vannak ilyenek.
0: 1910-ben Budapesten is játszottam például saját műveit, milyen jó lett volna ott lenni.
1: Nagyon.
0: Azon a koncerten és élőben is hallani. Vivaldival folytatjuk, azt mondta, hogy ennek a darabnak egy teljesen másik darabhoz, egy Rachmaninov darabhoz, annak a tanulásához van köze.
1: Igen, azért választottam ezt a darabot, mert eszembe jutott, hogy amikor tanultam a Rachmaninov korelli variációkat, ami szintén egy elég nagy falat volt akkoriban, főleg még nem is tudom, 3 éve talán, de sose szeretek csak a zongorában leragadni, amikor én tanulok egy darabot. Én azért szeretem több felé kapcsolni mondjuk Debussyt festményekhez, vagy ezt a Rachmaninov korelli variációt valami más La Folia témához. És akkor kezdtem el ilyen La Folia darabokat keresni, és meghallgattam a Corellit is, amit mindenki ismeri, és meghallgattam ezt a Vivaldit, és én nem tudtam, hogy Vivaldi írt ilyet. És szerintem ezerszer jobb, bocsánat. Szerintem sokkal jobban, tényleg úgy, ami jelent is maga a szólafólia, hogy őrület. Ez valahogy nekem Vivaldinál, és a felvétel, amit már hallgatni fogunk, valahogy sokkal-sokkal jobban átjön ez az egész őrület, amiről itt tényleg szó van.
0: És itt is meghatározta az előadókat, nyilván több felvételt is meghallgatott, az Apollo's Fire nevezetű clevelandi kamarazenekar előadásában halljuk majd ezt. Hát nem csak ön kedvelheti, mert most megnéztem, ez a YouTube-on 4 millióhoz közelít a megtekintése, tehát igazi világsztárok lettek ezzel. A Jeanette Sorella a vezetőjük, egy Grammy-díjas karmester, és ő készítette ugye ezt az átiratot is, ami tulajdonképpen a D-moll trió szonátának az átirata.
1: Igen, ugye az van ennél a felvételnél, amit én a többi felvételén nem éreztem, ez nem jelenti azt, hogy rossz, nagyon értékes mindegyik, hogy mindenki, vagyis amit én tapasztalok, és hogyha magamból is indulok ki, azért a barokk zenével szerintem főleg mi zongoristák a Bach játék miatt nagyon gyakran úgy vagyunk, hogy na a komoly barokk zene, és hogy a komoly Bach. És ez valahol igaz is, de szerintem valahol meg nem. A komoly barokk zene, azért itt egyáltalán nem arról van szó, hogy hű, de nagyon komoly a barokk zene. Pont az ellenkezőjéről van szó, hogy itt most itt egy nagy parti van. És ezt tetszik benne, hogy végre nem ez a barokki komolyság van itt, és nem ezt kell hallgatnunk nem tudom hány percen keresztül, hanem tényleg egy olyan felszabadultságot, amit én más felvételeken nem tapasztaltam.
0: Igen, ez egy nagyon intenzív felvétel, és ugye ez is egy ilyen méltóság teljesebb témával indul ez a darab, és aztán kérte, hogy inkább a második, vadabb, virtuózabb részét mutassuk meg, tehát Vivaldi La Folia című művének az Apollo's Fire előadásában.

0: Vivaldi La Folia című művének részletét hallották az Apollo's Fire előadásában, Jeanette Sorel vezetésével. 2021-ben készült ez a felvétel. Hát azt mondta, hogy hú, de jó volt itt a végén, azt még nem hallották a hallgatók, akkor szívesen hallgatja a többi Vivaldi művet is?
1: Nem, én csak ezt az egy Vivaldi művet hallgatom. Én nem...
0: Mondta, hogy az operákkal nincs jó viszony, mert főleg a barokk operákkal.
1: Igen. Én még nem érettem meg az operára. Én többször próbálkoztam opera hallgatással úgy, hogy kivettem az akkönyvtárából a könyvet, a szöveget, és akkor leültem, és elolvastam, és hallgattam, és valahogy én erre még nem érettem.
0: De honnét indult? Mozarttól?
1: Mozart Vallásfúvolától indultam, és már az is nekem nehéz volt. Nem tudom mi miatt. Én egyszerűen tényleg nem vagyok erre még szerintem elég érett, hogy a megfelelő helyen tudjam kezelni és értékelni az operát, és úgy vagyok vele, hogy amíg nem vagyok erre elég érett, addig nincs jogom erről véleményt alkotni igazából.
0: Nincs is ebben a mai összeállításban opera, sőt ének hangot is majd csak egy következő felvételben hallunk. Most viszont egy görög származású francia zeneszerző, Yannis Xenakis művéből mutatunk egy pici részletet, mint különlegességet. Hát ugye volt már itt idegsebész művészünk, ő pedig építész volt, nem is akármilyen, a Le Corbusier építész irodának volt egyik kimagasló építész az 50-es években.

0: mutatják, hogy ő egy nagyon nagy építész volt, és egy nagyon tudatos zeneszerző ebből a szempontból, mert igazából az építészetet vitte bele a zenéjébe. És ez azért elég szép dolog.
1: De mondjuk ilyen típusú zenét is képes akár hosszabb ideig otthon hallgatni?
0: Igen. Én nekem volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem foglalkozni a kortárzenével. Én minden este hallgattam kötelező jellege kortárzenét, valamint csináltam egy egész nyarat úgy, hogy kizárólag csak ilyen műveket, Xenaki, Stockhausen, stb. Ilyeneket hallgatok egy nyáron keresztül, semmi mást. És itt jött meg igazán, és ezzel a darabban jött meg igazán a szeretete annak, hogy ezeket a darabokat hogyan kell befogadni. Mert azért ezek a darabok rettenetesen nehezen emészthetők, és nekem is azok voltak. Ilyet nem szerettem sokáig. Ennél a darabnál történt az, hogy ugye mindig este hallgattam ezeket a zenéket, valahogy nekem ez a kortárs dolog, ez mindig nagyon ilyen éjszakai, ezért is a lemezem címe az, hogy az éjszaka. Mert valahogy ilyen hangulatot próbálok megragadni, és ez a Xenakis darab is ilyen, ezt akkor kvázi világosodtam meg, amikor mentem hazafele, és egy ilyen régi, lepukkant villamoson mentem haza, és ez a darab ment. És nagyon érdekes volt az, hogy miket váltott ki belőlem. Ugye igazából az egész darab egy zaj, egy elektronikus zaj, tehát megérteni, hogy most itt miről van szó, nem igazán lehet, inkább befogadni lehet. És ezt a befogadást kell magunkba kinyitni, és én is ezt tettem, a villamosom hazafele, és tulajdonképpen az történt, hogy rengetegféle érzést váltott ki belőlem a zene. Tehát félelemtől kezdve szorongás, meglepődés, és az volt számomra nagyon érdekes, hogy mi van akkor, hogyha a zenének tényleg van egy olyan része, ami nem gyönyörködtetni szeretne minket, mint mondjuk ez a szép Vivaldi, amit itt az előbb hallgattunk, hanem ilyen dolgokat okozni bennünk, hogy akár szorongjunk, vagy akár féljünk. Én azt gondolom, hogy ez is egy művészet, és ez is nagyon fontos, csak szerintem erről sokan nem szeretnek tudni. Mert hát végül is tényleg azért ülünk be egy koncertről, hogy jól érezzük magunkat, nem azért, hogy itt összeszorongjuk az egész másfél órás koncertet, de hogy szerintem nagyon fontos tudni arról, hogy azért lehet, hogy van egy ilyen része is a dolgoknak. És ez tulajdonképpen, hogy én nem akartam megérteni itt, miről van szó, ez nyitott egy olyan kaput nekem a kortárs zenéhez, hogy aztán szinte az összes mű annyira megtetszett, hogy már tényleg nem tudtam mást hallgatni egy ideig.
1: Azt mondta, ugye, hogy nehezen befogadhatók azért ezek a darabok, és most nem akarunk nagy szorongást sem okozni a hallgatókban. Úgyhogy egy pici részletet mutassunk azért csak, hogy ne rébuszokban beszéljünk. Janis Xenakis 1989-ben komponált művéből.

0: Út az Androméda galaxis felé, valahogy így lehetne fordítani Yannis Xenakis művének címét, a görög származású francia zeneszerző 1989-ben komponálta ezt a darabot. Pajor Olivier Joachim a vendégünk, Beethoven muzsikával folytatjuk a 9. szimfóniával. Azt mondta, hogy meglehetősen különleges a kötődés a Beethovenhez, hiszen amikor a diploma koncertjére készült, akkor egy fülgyulladás hatására szinte elveszítette a hallását, és akkor érezte át talán Beethoven sorsát?
1: Igen. Ez úgy történt, hogy 2023. decemberében, december elején nekem középfülgyulladásom lett, és sajnos kétszer is decemberben, tehát ez elég ciki, hogy kétszer is kap a ember egy fülgyulladást egy hónapon belül, és az történt, igen, hogy a egyik fülemre szinte elment a hallásom emiatt, a gyulladás miatt, és pont akkor készültem, meg tanultam a Beethoven Appassionata szonátát. Ráadásul még egy olyan koncertem is volt, egy ilyen együttesben voltam, ahol csak én tudtam a zongora szólamot, és egyszerűen nem volt opció az, hogy nem megyek el. Úgyhogy úgy koncerteztem, hogy nem hallottam a bal fülemre. Azt hiszem, a bal fülem volt, igen. És nem hallottam a bal kezemet a koncert közben. Szóval így totálisan át tudtam érezni, hogy Beethoven, amikor ezt a 9. szimfóniát akár vezényelte, akár írta, hogy itt mik történhettek. És tényleg az első gondolatom az volt a fülgyulladás után, hogy csak a hallásom maradjon meg. És azóta nekem a kötődésem valahogy Beethovennel nagyon-nagyon-nagyon közeli. Sajnos most az elmúlt egy-két évben nem tudtam olyan komolyan foglalkozni vele, de ez a kapocs, amit azóta érzek felé, ez megmaradt. És azért is választottam ezt a 9. szimfóniát, mert az Appassionata második tételében is van valami világmegváltás. Mint hogyha Beethoven azt gondolta volna nagyon őszintén, hogy tényleg az ember érdemes a jóra és a megbocsátásra. És mindezt elképzelni úgy, hogy úgy írjen műveket, hogy teljesen süket, és úgy vezényel műveket, na ez azért elég komoly. És még az rátesz egy lapáttal, hogy még szörnyű gyerekkor után is képes volt azt gondolni, hogy van jóság a világon, és ezért szeretem annyira ezt a 9. szimfóniának ezt a részét, mert itt aztán nagyon hallatszódik, hogy tényleg itt tényleg csodákat lehet tenni a zenével.
0: Közreműködik a Birminghami Szimfonikusok Énekkara és a Bécsi Filharmonikus Zenekar. Egy remek felvételt választott Sir Simon Rattle, a karmester. 2002-ben a Bécsi Musikvereinben készült ez a felvétel.

0: Beethoven 9. szimfóniájának részletét hallottuk, a Birminghami szimfonikusok énekkarát és a bécsi filharmonikus zenekart Simon Rattle vezényeltek 2002-ben a Musikvereinben, és az Offreindlich Liesetöne híres kezdetű sort pedig Thomas Hampsontól hallottuk. Kupren muzsikával zárunk majd, azt írják sokan, hogy az 1717-ben komponált mű a Titokzatos barikádok nem csak az egyik legrejtelmesebb, de az egyik legszebb, legjobb darab, amit valaha csembalóra írtak.
1: Igen, hát talán emiatt a szépség miatt, ami ide le van írva, ezért ilyen rejtélyes. Mert minden, ami szép, nagyon rejtélyes. És minden, ami nagyon szép, nem lehet pontosan megfogalmazni, hogy miért szép. A Konziban és a Zeneakadémián volt egy pár évig kötelező a csembaló, és hát itt se volt választásom, muszáj volt, viszont én nagyon imádtam. És pont tanultam ezt a darabot csembalón, ezt nekem feladták, mert hogy érezték a tanárok, hogy nekem ez a francia vonal, ez valamiért nagyon bejön, és hogy jól is áll alkatilag. És az történt ennél a darabnál velem, hogy miközben gyakoroltam, meg vittem órákra, egy ilyen olyan mentális állapotot tapasztaltam, mint amit a zongoránál soha. Egy ilyen nagyon meditatív, nagyon kinyílt a fülem a harmóniákra, és nagyon nyugodt voltam, és tényleg így folytam el, miközben játszottam, és nagyon jó érzés volt. Igazából ezért is választottam ezt, mert annyira visszaadja a darab ezt az érzést, hogy tényleg ilyen végtelen az egész, és árad az egész. Nagyon ilyen benyomást kelt ez az egész darab. A még egy plusz, hogy ugye ez eredetileg csembaló darab, viszont én ezt el fogom játszani a diplomámon zongorán. Pont ezért, mert zongorán meg tök más az egész. A zongorán valahogy ugyanúgy megvannak ezek, de ez az elfolyás része valahogy így nincs meg, hanem csak ez a nagyon meditatív állapot. Ami még nagyon megfogott ebben a darabban is egyébként a francia zenében, hogy van egy téma, nem zenei téma, hanem mondjuk most itt például Debussy második kötet, a Prelüdök második kötetje, első darabja a köd. Ott van a köd, fogjuk, és leírjuk a ködöt. És ez is nekem valami ilyesmi, hogy van egy valami, barikádok, és akkor ezt leírjuk. Vagy mondjuk még egy Kupren darab, amit játszok a diplomában, kóborló árnyak. Vannak az árnyak, amik kóborolnak, és akkor azt leírjuk, zenévé tesszük, és nekem ez annyira érdekes, hogy így egy gondolatot, egy képet zenébe azonnal beleraknak. Ez nekem valami nagyon különleges.
0: Egy fiatal francia csembaló művésszel, Jean Rondóval hozta el, hát ő egy extravagáns kinézetű és fantasztikusan játszó csembaló művész, csoda gyerek volt, 6 évesen állítólag a rádióban hallott csembaló szót, és ő már akkor eldöntötte, hogy akkor nekem ez lesz a hangszerem, és milyen jól döntött.
1: Igen, ugye ők a Thomas Dunforddal nagyon szoros kapcsolatban vannak, aki ugye most, ha jól tudom, ennél teorbázik talán ennél a felvételnél, és itt valamiért annyira nekem a kamarazenélés minta példája ez a felvétel. Érdemes megnézni a videót is a felvételhez, mert látszik rajtuk, hogy annyira együtt vannak, és látszik az arcukon az a hangulat, amiről az előbb beszéltem, hogy folynak el az emberek, és mégis valahogy tényleg, amikor az emberek azt mondják egy kamaraprodukcióra, hogy együtt lélegeznek, na ez 100%-ban olyan, csak nem egy-egy hang, meg nem egy-egy rész, hanem minden egyes hangja a darabnak. Ez egy nagy együtt lélegzés.
0: Kupren Titokzatos barikádok című művét halljuk, tehát a felvétel 2019-ben Rouenban készült.

0: Couperin Titokzatos barikádok című művét hallották Thomas Dunford és Jean Rondeau előadásában. 2019-ben készült ez a felvétel. Hát akkor azt már tudjuk, hogy ezt a művet meg fogja tanulni zongorán, de gondolom, hogy egy fiatal zongoristának nagyon nagy kihívás, hogy bővítse a repertoárját. A továbbiakban is ezeket a különlegességeket fogja vadászni, úgy érzi?
1: Igen, abszolút úgy érzem. Ugye, ahogy az elején is említettem, nagyon fontos, és nekem ez egy célkitűzés, hogy minden koncertemen legyen olyan, amit itthon alig hallani. Úgyhogy ebbe az irányba mindenképpen fogok menni. Azt még nem tudom, hogy pontosan mi fele, meg melyik szerző fele. Az biztos, hogy olyat még Magyarországon nem lesz előadva. Valamint most, ugye június 2-án lesz a diplomám, most jelenleg arra készülök, utána most itt van ez a lemez, most elég nagy hajtásom, tehát biztos, hogy kiadjuk egy másfél hetet. Másfél hetig nem gyakorlok, és utána elkezdem az új repertoárt. Összekerültem egy szaxofonossal, Klacsák Balázs szaxofonművésszel, akivel ősszel fogunk koncerteket szervezni. Vele valószínűleg egy hosszabb távú munka lesz. Vele is olyan darabokat fogunk játszani, amik alig ismertek, akár nemzetközi szinten, akár egyébként itthon. Valamint nekem már egy régóta egy nagyon nagy álmom, hogy Debussy prelüdjeinek a második kötetét megtanuljam, és utána majd az elsőt, úgyhogy ez lesz, valamint emiatt a különleges kapocs miatt, a fülgyulladás miatt Beethovennel végre lesz időm foglalkozni valamit.
0: Hát jó pár szonátát, 32-t komponált, úgyhogy gondolom, hogy azokat is szívesen tanulja, de hát az egy talán életre szóló nagy falat,
1: persze, azt hiszem. Az nagyon. Most a Édur szonátát, a numero 35 szonátát fogom elkezdeni, azt már konziban megtanultam, konzi utolsó évébe, de elég éretlen voltam rá. Most viszont ennyi idősen, egy fülgyulladás után már elég érett vagyok rá, úgy érzem, úgyhogy.
0: Pajor Olivier Joachimnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójában, és azt már az elején kellett volna említeni, hogy ez a különleges név, hogy Joachim, ez csak annyit takar, hogy édesanyja szereti a különleges neveket, és egyik testvérének pedig azt mondja, hogy Manó, ugye a keresztneve.
1: Igen, ez egyszerűen ez a név úgy jött, hogy amikor megszülettem, anya akart valami nagyon különleges nevet nekem, és akkor ez lett. És egyébként ez a kedvenc nevem, ez az a név, amit soha nem szoktak odaírni egyik koncertre se, mert egyébként senki nem tud erről a névről, úgyhogy mindig utólag kérem meg, hogy ezt az írják már oda, mert olyan jó név ez mégis.
0: Akkor most én is így konferálom ismétle Pajor Olivier Joachimot hallották, aki most volt először rádió stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelőbe.
1: Én köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt láttam.

0: Eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten is vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Török Levente karmester, aki sokat vezényelt már a Budapesti Operaházban, Miskolcon volt vezető karmester, augusztustól pedig Aachenben lesz főzeneigazgató. Török Levente mutatja tehát meg legkedvesebb felvételeit jövő vasárnap délután itt a lemezelőben, és ne felejtjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. További jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszonthallásra!
1: Műsorajánló. Hétfő este Maurice Ravel műveiből játszik a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara. Először a Ludanyó meséi zenekari szvit, majd a Gyermek és a varázslat című egyfelvonásos opera csendül fel, énekes szólisták és a Frankfurti Operaház gyermekkarának közreműködésével. A karmester Ellen Altinoglu. Nem csak gyerekeknek. Hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera Házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
3: Bezs Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Becze Szilvia vagyok. Nagy évfordulót ünneplünk a mai műsorban, hiszen 100 éve, 1926. május 26-án született, és idén 35 éve, 1991. szeptember 28-án hunyt el a legendás trombitás Miles Davis, aki a II. Világháború utáni időszak egyik legfontosabb jazzzenésze volt. Miles Davis 13 éves volt, amikor édesapjától megkapta első trombitáját, és az első nagy lehetőség 1941-ben találta meg, amikor a még csak 15 éves fiúcska csatlakozhatott az Eddie Randall zenekarhoz St. Louisban. 1944 őszén Davis ösztöndíjat kapott a Juilliard Schoolba, ami bizony kényelmes belépőt jelentett számára New York pezsgő zenei világába, és ebben rövid időn belül meg is találta a helyét. 1945-től Charlie Parker mellett játszott az 52. utcában. Hamarosan Coleman Hawkins, aztán Billy Eckstine és Benny Carter big bandjeibe is meghívták. Az 1940-es évek végén számos zenész járt össze rendszeresen a kiváló zongorista hangszerelő Gil Evans kis lakásában, hogy együtt zenéljenek. Evans és Miles Davis közös szakmai útja ekkor kezdődött. Evans hangszerelésében hallgatjuk elsőként Joaquin Rodrigo Aranjuez koncertójának híres második tételét. A Miles Davis Quintet és Gil Evans zenekara játszik. A felvétel a New York-i Carnegie Hallban készült 1961. május 19-én.

A következő fontos dátum 1955, amikor megalakult Miles Davis első jelentős zenekara. Mellette olyan tagokkal, mint John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers és Philly Joe Jones, majd 1958-ban Cannonball Adderley is csatlakozott hozzájuk. 1959-ben pedig elkészült Davis leghíresebb és minden idők legnagyobb példányszámban elkelt jazz albuma, a Kind of Blue. Davis továbbra is fontos zenei együttműködést folytatott Gil Evans-szel, 5 év alatt 4 lemezt rögzítettek. Ez volt a Miles Ahead, a Porgy és Bess, a Sketches of Spain és a Quiet Nights. Úgyhogy mi is maradjunk Gil Evans hangszerelésénél. Manuel de Falla a Bűvös szerelem balettzenéjéből halljuk a Lidérc fénydalát, Miles Davis és Gil Evans zenekarának előadásában.

A francia sanzon megújító mesterének is tartják a világ sikerű Hulló levelek szerzőjét. Ezt a híres Kozma József dalt Miles Davis is feldolgozta. Ezt hallgatjuk most.

amely a második nagy kvintettjeként vált ismerté. A tagok között volt Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter és Wayne Shorter. Ekkorra a Miles Davis Quintet már főként saját szerzeményeket játszott, és az együttes minden tagja emlékezetes dallamokkal járult hozzá a repertoárhoz. Davis trombita játéka is megváltozott. A hangok közötti szüneteket meghosszabbította, hogy még nagyobb feszültséget teremtsen a zenében. Nem sokára elérünk ehhez a korszakhoz is, de most még szóljon George és Ira Gershwin zenéje, Miles Davis és zenekara játszik.

Hallgassunk most egy kirándulást. Miles Davis, a kiváló basszusgitáros, Marcus Miller együtteséhez csatlakozik, és a Thomas című számot együtt írta a két jazz muzsikus, Miles Davis és Marcus Miller.

1968-ban Davis ismét irányt váltott, és az In a Silent Way című album megjelenésével úttörő szerepet játszott az elektromos jazz kialakulásában is. A következő évben zenéjében megjelennek az elektronikus elemek és a rockos ritmusok, vagyis teljes lett a zenei átalakulás. Az 1970-es évek közepére egy 72-ben elszenvedett autóbaleset súlyos következményei miatt Miles Davis pihenőre kényszerült. De 1980-ban visszatérhetett a színpadra, és a következő évben újra turnézott, ezzel új rajongókat is talált magának. Ettől kezdve 1991-ig, haláláig Miles Davis továbbra is aktív és népszerű maradt. 1990-ben pedig Grammy életműdíjjal ismerték el tehetségét és munkáját. A műsor végén hallgassuk Miles Davis So What című számát a már említett Miles Davis Quintet előadásában.

0: Miles Davis So What című számát hallottuk a Miles Davis Quintet előadásában, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk, amelyben a 100 éve született Miles Davis jazz trombita művészre emlékeztünk. Kedves hallgatóink, Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Műsorajánló.
1: Ravel muzsikája után az Il Pomodoro együttes hangversenyét hallgathatják meg. Johann Sebastian és Carl Philipp Emanuel Bach művei mellett a cseh szerző Jiří Antonín Benda F-moll koncertóját is megszólaltatják. Barokk fuvolán Eleonore Biscevic játszik. Csembalon közreműködik és vezényel Francesco Corti. Barokk muzsika. Hétfőn 20 óra 38 perckor. A Bartók Rádióban. A Prolog következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
3: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyestót Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm a hallgatókat. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Önöknek van kedvenc, mondjuk, zongoristájuk? Van, aki Svetoslav Richterre esküszik, van, aki Fischer Annira vagy Grigori Szokolovra, de még sorolhatnánk Márta Argeristől Judzsa Vangon át a neveket napestig. Egy biztos, mindig találni olyan zeneértő, zenekedvelőt, aki e nevek hallatán is elhúzza a száját, talán csak Dino Lipatti a kivétel, jegyzem meg halkan, és ez így van jól. Nem lehetnek a művészek egyformák. Viszont vannak kimondottan megosztó személyiségek. Alexis Weissenberg meggyőződésem szerint ilyen művész volt. Volt, aki istenítette őt, volt, aki jeges, hűvös személyiségnek tartotta, és visszolygott a játékától. Ahogy elkezdtem róla kutakodni, elolvasni véleményeket, kritikákat, meg is erősödött bennem ez az érzés. Annak idején 1978-ban a brüsszeli Erzsébet királyné verseny zsűriében ült, ha jól tévedek, tán épp Emil Gilels és Leon Fleischer között. Mi, versenyzők, próbáltunk érdeklődni a döntőbeli teljesítményünk után, hogy mondjanak néhány szót, értékei a produkciónkat. Mindhárman megközelíthetetlennek tűntek, de azért mégis szóltak pár barátságos szót. Alexis Weissenberg 1929-ben Szófiában született. A zenekritikusok véleménye megoszlott az előadás módjáról. Egyesek csodálták lenyűgöző romantikus stílusát, míg mások technokrata játékgépként jellemezték őt. Herbert von Karajan korunk egyik legjobb pianistájának tartotta, és felvette lemezre például Beethoven 5 zongora versenyét Weissenberg szólójával. A temperamentuma főként Bartók, Prokofjev és Stravinsky műveinek előadására predesztinálta, de repertoárjának középpontjában a romantikus szerzők Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Csajkovszki vagy Rachmaninov alkotásai álltak. Elsőként Johann Sebastian Bach 543-as jegyzékszámú ámol preludiuma és fugája csendül fel Liszt Ferenc átdolgozásában. Alexis Weissenberg zongorázik.

Bach ámol prelúdiuma és fugája hangzott el Liszt Ferenc átdolgozásában. Alexis Weisenberg zongorázott, aki egy szófiai zsidó családba született, és 3 évesen zongora leckéket vett Pancho Vladigerov bolgár zeneszerzőtől. Emlékirataiban ezt írta. Inkább intuitív, rugalmas tanár volt, mintsem kontárpedagógus, és nekünk, tanítványainak már korán tudatosította, hogy a temperamentum inkább eszköz, mint fűszer. Weisenberg 10 éves korában adta első hangversenyét, amelyen Bach, Schumann, Beethoven és Vladigerov művei szerepeltek. Ráadásként, írja, egy saját G-dur etüdömet játszottam, amelyet az utolsó pillanatban S-durba írtam át, mert úgy jobban hangzott. Pályafutása során Weisenberg nagy érdeklődést mutatott a zeneszerzés iránt, és a 40-es évek közepétől kezdődően a jazz alapvető elemmé vált a saját műveiben. A holokausztból szerencsésen menekült meg. 1941-ben édesanyjával megpróbáltak elmenekülni a németek által megszállt Bulgáriából Törökországba, de elfogták őket, és 3 hónapra egy ideiglenes koncentrációs táborba zárták. Egy zenekedvelő német őr megengedte neki, hogy minden délután Schubertet játszon egy ütött-kopott harmonikán, és végül feltette őket egy Isztambulba tartó vonatra, majd a vonat elindulásakor a nyitott ablakon keresztül bedobta a harmonikát a fülkébe, és azt mondta nekik, hogy sok szerencsét. Egy nappal később biztonságban meg is érkeztek Isztambulba. A koncentrációs táborból aztán Palesztinába ment, tanulmányai Tel Avivban, majd a New York-i Juilliard iskolában folytatta, itt Olga Samarov oktatta, további képzését pedig Arthur Schnabel és Wanda Landowska irányította. Most Claude Debussy Bergamask szvittjének közismert tétele, a Holdfény csendül fel Weisenberg tolmácsolásában.

Claude Debussy Bergama szüttyéből a Holdfénytételt játszotta Alexis Weisenberg. Leo Kestenberg egy jelentős zongoraművész, zenepedagógus és kultúrpolitikus volt, aki a 20. századi német zeneoktatási reformok kulcsfigurájaként vált ismerté. Progresszív kulturális politikát folytatott, és ez messze menő hatással volt a zeneoktatásra. Muzsikus legendánknak adott két ajánlólevelet. Az egyik Arthur Schnabelhez, a másik Vladimir Horowitzhoz szólt. Ezekkel zsebében költözött az Amerikai Egyesült Államokba Weisenberg, aki ezt nem is akarta elhinni, azt írta, hogy mindegyiket 15-ször újra elolvastam. New Yorkban 47-ben aztán a Szél György vezette philadelphiai zenekarra debütált Rachmaninoff harmadik zongora versenyével, de a palesztinai szimfonikus zenekarral is játszott Beethoven koncertet Bernstein irányításával. Aztán megnyerte egy versenyt, és 28 évesen visszavonult. Vagyis majd egy évtizedig nem lépett fel, nem koncertezett, hanem tanult, elméleti kérdésekkel, illetve komponálással foglalkozott. Rachmaninoff harmadik zongora versenyének utolsó perceit halljuk. A francia nemzeti zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Szergej Rachmaninov harmadik zongora versenyének befejező perceit játszotta Alexis Weissenberg és a francia nemzeti zenekar az 1979-es felvételen Leonard Bernstein vezényelt. Weissenberg elképesztő technikai tudással rendelkezett, de gyakran és sokan megrótták hideg és érzelgős előadás módja miatt. Sztoikus nyugalommal ült a billentyűzetnél, még a szemöldökét sem mozdította meg, játék közben sosem mosolygott, nem tett érzelmes vagy eltúlzott kézmozdulatokat. Volt kritikusa, aki azt állapította meg, hogy egyes esetekben az előadásai dermesztően tudományosak voltak, mint egy anatómia óra. Sőt, azt írta a hozzáértő vagy nem értő ítész, hogy olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg, csillogó, hús, brilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak. Weissenberg ezt a kritikát nem fogadta el, és egy interjúban kifejtette. Soha nem veszítheted el a fizikai kontrollt. Pontosan kell tudnod, mit csinálnak a kezeid. El tudsz képzelni egy sebészt, aki valakit műt, majd elájul, felnéz a mennyezetre, és izgalomba jön emiatt? Hát a beteg meghalna. Ez történik a zenében is. A beteg azért hal meg, mert túl sok minden történik a tényleges előadáson kívül. Engem Vladigerov inspiráló tanítása, hatásos zeneisége és lelkesedése a szófiai évek alatt a legjobb pedagógiai hagyományok szerint készített fel a zongora művészetre, nyilatkozta. Most ismét Weissenberg lírai oldalát halljuk. César Franck Prelűd, Fuga és Változatok című opusz 18-as gyönyörű darabjából a prelűdöt hallgatjuk meg.

César Franck prelüdjét játszott egy 1969-es felvételről Alexis Weisenberg, aki, ahogy említettem, majd 10 évre fiatalon visszavonult. Ezt a döntését így magyarázta. Fiatal művészként nagyon gyorsan tanultam meg az új műveket, és túl korán játszottam ezeket. 10 év alatt eljutottam volna arra a pontra, ahol megrekedek. Nem akartam 50 évesen még mindig ígéretes zongorista lenni. A 60-as években aztán diadalmasan visszatért. Nagyon sokat beszélt kételjeiről. Az ösztönös impulzus fontosságáról, a technikai készségekből és a kreatív kifejezésből fakadó hatalmas egyéni felelősségről, és mindenek előtt a tiszta öröm pillanatairól, amikor létrejön a varázslatos interakció közönség és a művész, vagy épp a szólista és a karmester között, ahogy ő fogalmazta, két érzékeny lélek között. Játék, ahol mennydörgő, hol atletikus volt, hol költői, hol gyengéd vagy szenvedélyes, lehetett szeretni, nem kedvelni, de mindig oda kellett rá figyelni. Gyakran tartott mesterkurzusokat szerte a világon. Korunk számos, ma már nagyon híres pianistája kereste fel őt tanácsokért. Ahogy említettem, szeretett komponálni, főleg zongora darabokat írt, de a Darmstadti Állami Színházban a Nosztalgia című musicaljét is bemutatták. 1965-ben egy svéd rendező, Åke Falk készítette egy különleges, kísérletező jellegű filmet, amiben Alexis Weisenberg játszotta Stravinsky Petruskájának 3 tételét. Ez nem egyszerű koncertfelvétel volt, hanem vizuálisan és erősen megkomponált filmes zenei interpretáció, ami ekkoriban újdonságnak számított. Ezt a filmet mutatták meg Karajánnak egy zárt körű vetítésen. Ezen a vetítésen Weisenberg inkognitóban jelen volt, a közönség között ült. Karajánt annyira lenyűgözték, ha látottak, hogy azonnal találkozni akart a zongoristával, és akkor azt mondták, hát ott ül maga mögött. A Petruskából a Farsangutói vásártételt játsza most muzsikus legendánk.

Igor Stravinsky Petruskájából a Farsangutói vásár hangzott el Alexis Weisenberg előadásában. Karajan a zene előtt említett időben arra készült, hogy Richterrel felveszi Csajkovszki bémol zongora versenyét. Karajanról köztudott volt, hogy minden új kütyű, magnó, lemezjátszó film érdekelte. Azonnal új koncepciót talált ki, egy filmes zenei megvalósításról álmodott, és úgy érezte, hogy ehhez Weisenberg személyisége és játéka jobban illene, mint Richteré. Úgyhogy a projekt így Weisenberggel valósult meg, 67-ben a svéd rendező irányításával. Ez a meghívás elképesztően fontos volt, mert ugye hát Weisenberg 10 évre teljesen visszavonult, és amikor visszatért a nemzetközi élvonalba, azonnal Karajan egyik kedvenc zongoristája lett. A körülbelül 40 perces koncertfilm óriási sikert aratott, és jól mutatta Karajan gondolkodását, aki nem pusztán a legjobb zongoristát kereste, hanem egy olyan karizmatikus művészt, egy hangzás ideált és egy speciális személyiséget, ami az elgondolásának megfelel. A film kritikusok Weisenbergre azt a jelzőt aggatták, hogy hideg tűz. De mégis, miután vizuálisan és nagyon erős jelentésű volt a film, óriási sikert aratott. Csajkovszki bémol zongora versenyének 3. tételét egy 1970-es felvételről hallgatjuk meg Alexis Weisenberg és az Orchestre de Paris előadásában, vezényel Herbert von Karajan.

Csajkovszki Bémol zongora versenyének harmadik tételét játszotta Alexis Weisenberg és az Orchestre de Paris, vezényelt Herbert von Karajan. Weisenberg idős korában egyszerre volt visszahúzódó, mégis legendás jelenlétű művész. A 80-as, 90-es években már egyre ritkábban lépett fel, minden koncertje esemény számba ment. Nem kereste a reflektorfényt, gondosan válogatta meg fellépéseit. Egyre inkább Monte Carlohoz kötődött, ahol nyugodt és visszavonult életet élt. A hercegség elegáns, diszkrét közege jól illett a személyiségéhez. Nem volt az a típus, aki tanítványok tömegét nevelte volna, sőt kifejezetten ritkán tanított, az önálló művészi fejlődést tartotta nagyon fontosnak. Idős korában sok időt szentelt az írásnak is, humoros, ironikus hangvételű könyveket publikált, amelyben a zenei világot sem kímélte. Ezekből kiderül, hogy nagyon szellemes és kissé szarkasztikus személyiség volt. A kritikusok kiemelték, hogy muzsikus legendánk mindig kívül állt a divatokon. Nem tartozott egyetlen iskolához sem igazán. Kapcsolata Karajánnal időskorában is meghatározó maradt, még ha kevesebbet is dolgoztak együtt. A zenei világban ma is gyakran emlegetik intellektuális zongoristaként. Nem az érzelmi túláradás, hanem a szerkezet és a tisztaság érdekelte. Ez időskorára még inkább letisztult stílussá vált nála. Nem kereste a kompromisszumokat sem a zenei, sem a személyes életében, és ez néha konfliktusokhoz vezetett pályája során. De éppen ez a makacs egyéniség tette őt különlegessé. Temetéséről is nagyon kevés részlet ismert, ami szintén a visszafogott életmódját tükrözi. Nem voltak nagy nyilvános ceremóniák. Halála után is megmaradt az a kép róla, mint egy elegáns, távolságtartó, rendkívül intelligens művész, aki időskorában sem veszített abból a titokzatosságából, ami egész életét körülvette. Muzsikus legendánk, már említettem, nagyon vonzódott a könnyebb műfajok felé is. Komponált saját darabokat, készített átiratokat, és kifejezetten szerette az iróniát és a stílus paródiát. Gyakran játszott a stílusokkal, kifigurázta a zenei klisséket, sőt, közel állt hozzá a finom gics és elegancia világa. Szorosan kötődött például az amerikai repertoárhoz, főleg Gershwin zenéjéhez. Talán az egy amerikai Párizsban ihlette arra, hogy feldolgozzon egy chansont, egy ismert dalt. Az áprilisban Párizsban 1932-ben készült nagy sláger volt. Ez dolgozta át zongorára, amit most Jean-Yves Thibaudet játszik.

0: Áprilisban Párizsban. A híres dalt muzsikus legendánk Alexis Weisenberg átdolgozásában Jean-Yves Thibaudet játszotta. Mellesleg Párizs nagyon fontos állomás volt Weisenberg karrierjében. Azt mondta, úgy gondolom, ez egy fontos állomás, olyan város, amely szinte minden általam ismert művész számára jelentős volt. Fontos az, hogy visszatérjünk egy városba, megtaláljuk ismét ugyanazt a közönséget. Párizs ezt tálcán kínálja, mert ez egy hatalmas város, amely számtalan lehetőséget rejt. Sok művész számíthat rengeteg emberre, akik csak őt akarják hallgatni. Családi életéről viszonylag keveset beszélt nyilvánosan, a magán életét is tudatosan védte a sajtótól, nem tartozott a celeb művészek közé. Egészségi állapotáról kevés hivatalos információ látott napvilágot, az utolsó éveiben nagyon ritkán mutatkozott, eltűnt a koncert életből, és 2012. január 8-án hunyt el Monte Carlóban, Parkinson kórban. Halála csendes volt, nem kísérte nagy nyilvános esemény, persze a hírt a zenei világ azonnal felkapta, sokan egy korszak egyik utolsó nagy egyéniségének elvesztéseként értékelték. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében is, Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét, műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják, a viszonthallásra.
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Hétfőn este Fejes Krisztina zongorázik, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedül, Szűcs Máté brácsázik és Oncai Zoltán gordonkázik. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 19:30. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Holnap reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, mivel éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő, reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában keresi fel az államfőt. Magyar Péter még a választási győzelem után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és több közjogi méltóságot május 31-i határidővel. Súlyog Tamás pénteken közölte, hogy a Velencei Bizottság szakvéleményét kérte a kialakult alkotmányos helyzet értékeléséhez. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új, megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy az egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálták. orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Nikusz Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Végül a hazai időjárásról. A Dunántúl nyugati felén, többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Holnap felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. 3 nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.
5: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Ottmár Dávid és Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenye szól, James Geffigen vezényel, közreműködik Lawrence Power méhegedűn. A felvétel 2026. március 22-én készült Hamburgban, az Elbphilharmonie-ban. Elsőként szóljon Richard Strauss Macbeth című szimfonikus költeménye Shakespeare drámája nyomán, opusz 23-as. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarát James Geffigen vezényli.

Macbeth. Richard Strauss szimfonikus költeményét hallhatták Shakespeare drámája nyomán. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszott, James Gaffigan vezényelt. A folytatásban Grazina Bacevics brácsa versenye szól. Lawrence Power játszik méhegedűn, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarát James Gaffigan vezényli.

Grazsina Bacsevics Brácsa versenyét hallhatták, Lorenz Power játszott mélyhegedűn, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarát James Gaffigan vezényelte. Ráadásként szóljon Johann Paul van Westhoff d-moll szonátája, harangimitáció, előadja Lorenz Power mélyhegedűn.

Johann Paul von Westhoff d-moll szonátáját hallhatták, harangimitáció. Lorenz Bauer játszott mélyhegedűn. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenye szól. Közreműködik Lorenz Bauer mélyhegedűn, James Geffigen vezényel. A felvétel 2026. március 22-én készült Hamburgban. A folytatásban Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Iváné Jálom című művének nyitányát hallhatják, opusz 21-es. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának élén James Geffigen.

Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Ivánéi Álom című művének nyitányát hallhatták, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszott, James Gaffigan vezényelt. Befejezésül előadásokban Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia című művéből szólnak részletek, az első, második és harmadik szvitből, opusz 64-es. Montágók és Kapuletek, Júlia a kislány, Állarcosok, Rómeó és Júlia erkély jelenet, Tibalt halála, Rómeó Júlia sírjánál, Júlia halála.

0: Szergej Prokofjev, Rómeó és Júlia című művéből szóltak részletek az első, második és harmadik szvitből. Sorrendben a következők, Montágok és Kapuletek, Júlia a kislány, Állarcosok, Rómeó és Júlia, erkély jelenet, Tibalt halála, Rómeó Júlia sírjánál, Júlia halála. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszott, James Gaffigan vezényelt. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét hallhatták, közreműködött Lawrence Power mélyhegedűn, vezényelt James Gaffigan. A felvétel 2026. március 22-én készült Hamburgban. Szerkesztette Ottmár Dávid.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Franz Schubert C-dur vonós ötöse szól, Deutsche Zégszáma 956-os. A felvétel 2026. február 22-én készült a Budapesti Fesztivál Zenekar próbatermében. A művet előadja Lezsák Zsófia, Molnár Noémi hegedűn, Zárbog Zita mélyhegedűn, Sovány Rita, Borák Lajos gordonkán.

0: Franz Schubert C-dur vonósötösét hallhatták, Lezsák Zsófia, Molnár Noémi hegedűn, Zárbok Zita mélyhegedűn, Sovány Rita, Dvorák Lajos, Gordonkán játszott. A felvétel 2026. február 22-én készült a Budapesti Fesztivál Zenekar próbatermében. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Komlós András volt. Szerkesztette Bolla Milán. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén a szerkesztők, Otmár Dávid és Bolla Milán, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Bálint János és a Danubia zenekar, Ária vizsga, Vikingur Olafsson, illetve Artrium, ezek mai főbb témáink. Kezdjük május 21-el, Danubia zenekar, Csenger Kristóf hallgatta meg ezt az érdekes koncertet, Wagner mű is szerepelt például, de Bernstein is, a kettő nekem nem jön olyan nagyon össze, de majd mindjárt elmondott, hogy összejötte.
4: Bálint János volt a szólista, egy amerikai karmester, Arthur Fagan volt a dirigens, és ahogy említetted, a Danubia zenekar koncertje volt ez május 21-én a Zeneakadémián. Az én számomra két olyan tényező volt, ami miatt mindenképpen szerettem volna elmenni erre az estre. Az egyik az maga Bálint János fuvala művész fellépése, ő az egyik legkiválóbb magyar fuvalás. Nagyon ritkán hallani idehaza, mert többnyire külföldön koncertezik és tart mesterkurzusokat szinte havonta. Mindenképpen szerettem volna őt hallani. A másik fontos érv pedig a koncert mellett számomra az volt, hogy az említett Wagner mű, tehát egy viszonylag rendszeresen hallható repertoár darab, a Siegfried Idyll, előtt és után olyan műveket hallottunk, Bernstein egytételes fuvala versenyét, a Halilt, illetve Borodin második szimfóniáját, amelyek ritkaságnak minősülnek. Tehát ez volt az, ami mindenképpen elvezérelt a hangversenyre. Kezdjük talán a Halillal, hiszen ez volt a nyitószáma a koncertnek. A szó héber, és a jelentése fuvala vagy síp. Bernstein 1981-ben komponálta ezt a művet, Yadin Tannenbaum, 19 éves izraeli fuvalás emlékére, akit 1973-ban az úgynevezett Jom Kippur háborúban gyilkoltak meg. Az ősbemutató is Izraelben történt 1981-ben, tehát még a keletkezés évében, Jeruzsálemben, és Jean-Pierre Rampal, tehát a kor egyik legnagyobb fuvalása játszotta a szólót, és az izraeli filharmonikusokat Bernstein vezényelte. Ez egy különleges kompozíció, egy notturnó tulajdonképpen, ahogy említettem, egytételes fuvalaverseny, és Bernstein sok más művében is előfordul az, hogy a tonalitás, tehát a dur-moll hangnemek világa és a 12 fokúság egymásnak feszül. Ilyenre számos példa van különböző Bernstein művekben, például a Kaddish, az is egy olyan kompozíció, ahol hallunk többféle hangzásvilágban fogant zenét. Itt Bernstein saját vallomása az, hogy nem egyszerűen kompozíciós technikai belső vívódás az, ami őt arra vezette, hogy ebben a műben is játszon egymással ez a kétféle megszólalásmód, hanem azt akarta kifejezni, ahogyan az élni akarás és a háború borzalmai összeütköznek a lélek, ha úgy tetszik. Tehát ezért lett ez egy olyan darab, amelyben mindkét világ jelen van. Ez egy igen eseménydús mű. Azt hadd említsem, hogy nagy az ütőhangszerek szerepe. 8 ütőhangszeres játékost láttunk a pódiumon, ez elég ritkaság, hogy 8 ütős kelljen egy darabnak a megszólaltatása, az ezzel egy kicsit már a hangzásvilágáról is beszéltem, és hát Bálint János, akiről mindenképpen kell szólni, a magas iskoláját nyújtotta a fuvala szólójában annak, ahogyan egy ilyen művet elő lehet adni, abszolút magabiztos hangszerjáték, konzisztens hang minden regiszterben, gyönyörű piánók és telt magvas forték, és nagyon karaktergazdagon játszott, nagyon kifejezően, és ami a legszebb volt az, hogy ennek a hallatlanul virtuóz hangszeres előadásmódnak minden pillanatát átlelkesítette azzal, hogy közvetítette a zenehallgató számára a zenének ezt a nagyon jellegzetes, halucinatív, vizionáló jellegét. Tehát azt, hogy folyamatosan látomásokat élünk át egy éjszakai zenében. Tehát ez volt a Bernstein mű, nagyon megérte meghallgatni, és nagyon örültem, hogy Bálint Jánost hallhattam. Ha azt vetetted föl, hogy hát ugyan mi köze ennek a két műnek, tehát Bernsteinnek és például azután a következő Wagnernek egymáshoz.
3: Kicsit bizarr a kettő.
4: Kicsit bizarr, zenén kívüli kapcsolatot tudok mondani, mert ugye ez egy halálhoz kapcsolódó mű volt, és a következő mű, a Siegfried Idyll, az pedig egy születésnapi kompozíciát, az, ha úgy tetszik, a születéshez, hiszen amikor 1870. december 25-én megszólal ez a mű, akkor Cosima Wagner születésnapját ünneplik vele, ami egyébként előző nap volt, 24-én, de Cosima mindig 25-én tartotta a születésnapját. Azt tudom mondani, hogy ennek a műnek a kapcsán már elkezdhetünk beszélni Arthur Feigenről, a karmesterről, akinek én bevallom, nem ismertem a munkásságát, nem is hallottam a nevét, most ismerkedtem az ő művészetével, és megpróbálom tömören jellemezni, az első mondat akkor az kell, hogy legyen, hogy olyan muzsikus, akiről az ember azt mondja magában, hogy nem nagy egyéniség. Ez azt jelenti az ő esetében, hogy semmiképpen sem akarja a személyisége bélyegét rányomni az előadásokra. Ugyanakkor viszont egy abszolút professzionista szakember, akiben óriási alázat él a művek iránt és a muzsikusok iránt, tehát hallatlanul pontosan üt, nagyon lehet a kezére játszani, és mindent beint, tehát mindenben segíti a zenészek munkáját, és hát azt is hozzátenném, hogy nagyon érzékenyen karakterizál, nagyon gondos a kidolgozás, nagyon kifinomult a részletezés, tehát egy igazán érzékeny, igazán kiváló muzsikus, akiből valahogy hiányzik az a szándék, hogy önmagát akarja érvényesíteni. Az egyik tapsnál úgy azt is láttam az arcán, na hát még mindig tapsolnak, olyan furcsa volt, hogy egy karmesteren látni, hogy szinte már-már méltatlankodik, hogy minek ennyit tapsolni az ő produkciója után, ezt azért a karmesterek nem szokták. A Wagner műről akkor mindenképpen elmondanám, hogy nagyon érzékeny színkeverés jellemezte az előadást, rugalmas volt a ritmika, fény sugárzott a hangzásból, ez ebben a műben nagyon fontos, és az a jellegzetes várakozásteli atmoszféra, amely ebből a műből sugárzik, az megteremtődött ebben az előadásban. Még az a feladat, hogy Borodin második szimfóniájáról beszéljek, amely a koncert szünet utáni részében hangzott el. Itt fontos volt az, hogy a markáns karaktereket, ezeket az igen erőteljes megszólalásmódokat Arthur Feigen felszínre segítette, egyáltalán a szláv népiességnek az amatait, és azt, hogy itt ez nem feltétlenül és nem mindig egy jól nevelt, tehát ha úgy tetszik, nem Csajkovszkij módon szólal meg a zenekar, hanem sokszor nyersen. Nem csak a formálás tömör, hanem a hangzás is nagyon tömör, és nagyon sokszor nyers, és ezt a jóleső nyersességet, ezt nagyszerűen felszínre segítette az előadás, energia sugárzott a karakterekből, és minden tekintetben meggyőzően képviselte ez a sajnos ritkán hallható mű értékeit.
3: Részlet következik Bernstein Hallyu című fúvola versenyéből.

0: Május 22 árjavizsga a Zeneakadémián. Hát ez egy nagy esemény mindig, ilyenkor reprezentatív vizsgáról van szó, zenekar is szerepelt, és hát természetesen énekesek. Én is ott voltam, de én nem nagyon akarok erről beszélni, hiszen zeneakadémiai tanár vagyok, és akkor egy kicsit a saját dolgomat dicsérem, vagy szidom éppen, de László Ferenc is szerencsémre osz volt.
1: Így van, és nekem semmi közöm a Zeneakadémiához ilyen értelemben, tanárként aztán végképp nem, és így meghallgatva a koncertet, az volt a benyomásom, hogy formálódó hangokat hallunk, és formálódó pódium személyiségeket. Egy ilyen áriavizsga nem egyszerűen csak a hangoknak a próbája, és még csak nem is az előadói technikáknak, az énektechnikáknak a próbája, hanem annak is, hogy van-e pódium habitusa az adott művésznek, képes-e arra, hogy annak az áriának a karakterét, vagy adott esetben a szituációját a pódiumon úgy megjelenítse, hogy közben legyen valamiféle mondjuk egy civil pódium személyisége. Ez legalább annyira nehéz feladat, mint jól elénekelni egy áriát, és azt hiszem, hogy ezen az estén, ezen a viszonylag rövid, de igen tartalmas estén megtapasztalhattuk, hogy az énekesek mind a két tekintetben még küzdenek kihívásokkal, vannak, akik előrébb járnak abban, hogy professzionális pódium személyiségnek és énekesnek tekintsük őket, és vannak, akik ennek az útnak legalább számomra úgy tűnt az elején járnak. Akivel kapcsolatban én a leginkább úgy éreztem, hogy egy többé-kevésbé kész énekessel és egy ígéretes hanganyaggal rendelkezik, az a német repertoár felől közelítő Szekér Anna volt, aki egyrészt a Nikolai Vinzori Vígnőkjéből flútné áriáját, majd aztán a Tannhäuser csarnok áriáját adta elő. Én úgy éreztem, hogy egy nagyon izgalmas németes szopráhang formálódik itt, és nyilvánvalóan az opera is majd igényt tart rá. Egyébként, ha már megemlítettem itt az operát, akkor azt is meg kell említenem, hogy az énekeseknek tekintélyes hányada már feltűnt különböző operaházi vagy éppen Eiffel műhelyházi produkciókban, úgyhogy nem teljességgel ismeretlen számukra a színpadi szituáció élesben és a közönséggel való találkozás.
0: Nekem az volt az érdekes, hogy csupa olasz opera részlet hangzott el, nagyon kevés német, Szekér Anna és kész. Természetesen magyar nyelvű áriák is voltak, csehül is énekelt az egyik énekes, illetve görsvin darabot is hallottunk.
1: Így van, pontosabban ugye Hunyadi Donatella még énekelt egy részletet Strauss denevérjéből, ugye Orlovszkinak a belépőjét, vagy kupléját.
0: Ja, volt orosz is, persze.
1: És volt orosz is, ezt és azért is fontos megemlíteni az orosz számot, mert hogy a férfiak vonalán pedig Döbörhegyi Mihály Pál volt számomra a leginkább meggyőző, talán kevésbé az első rész Mozart áriájával, mint inkább Várlan Bordalával, amelyben éppen az sikerült neki, amiről beszéltem, hogy megjelent az operabeli Várlan szituációja. Tehát képes volt úgy előadni ezt a nagy svungú számot, hogy nem egyszerűen csak a hangjában mondjuk így gyönyörködhettünk, hanem abban is, hogy valamiről szól ez a dolog, és hogy van egyfajta emberi tétje a megszólalásnak. Egyéb pontokon ugye voltak kisebb-nagyobb bökkenők, ugye Tóth Fejél Dánielnek a általad említett amerikai számmal, Görsvin Porgy és Beszélyben volt egy kínos botlása, majdnem belezavarodott a számba, és nagy szerepe volt annak, hogy biztosan be tudta fejezni ezt a számot, hogy Szennai Kálmán volt az este karmestere. Ugye ezt az áriavizsgákkal kapcsolatban talán kevésbé szokás emlegetni, hogy ő volt az este egyik főszereplője. Mert kiderült,

0: került, hogy egy biztos kezű opera karmester milyen nagy segítségére tud lenni egy énekesnek, még így pódium szituációban is. Gyakorlatilag megszámolni sem tudnám azokat a pontokat, ahol érezhető volt, hogy az ő közreműködése mentő jellegű, vagy adott esetben átsegítő és megemelő jellegű volt, hála természetesen egyúttal a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésének. Ha még lehet megemlíteni néhány nevet, akkor én azt emelném ki a koncert programját keretező két Don Pasquale részlettel kapcsolatban. Egyrészt, hogy Csörgő Lucának nagyon vonzó szubrett személyisége van, és ez sokféle reményre ad majd okot a jövőre nézvést, de legalább ennyire fontos az, hogy a záró kettősben ugye megkapta a két énekes, Csörgő Luca, illetve Szabó Ágoston azt a lehetőséget, hogy egy játékhelyzetet teremthet. És abban a pillanatban rögtön nyilvánvalóbbá válik az, hogy meg lehet küzdeni a pódium szituációval, hogy milyen potenciálok rejlenek egy ilyen helyzetben. Ez volt az a pillanat, amikor azt érezhette a hallgató, pontosabban a Zeneakadémián jelenlévő közönség, hogyha ki vannak mozdítva a szimplán ária előadás helyzetéből, akkor ennél sokkal izgalmasabb dolgokra is képesek ezek a fiatal énekesek.
1: A duett következik most a Don Pasquale-ból Csörgő Lucával és Szabó Ágostonnal.

0: Mácsi Jánossal két eseményről beszélgetünk. Egyrészt ismét itt volt Magyarországon Viking Olafsson, egy nagyszerű muzsikus, ismerjük már nagyon jól, és a lemezeit is ismerjük, és mindig oda voltunk eddig, bár egyszer volt egy kicsit talán, hogy mondjam, kritikusabb hang is, de ez csak egyetlen egyszer. És aztán az Atrium sorozatból két koncert, a két záró. Kezdjük Olafssonnal.
1: Olafsson az évad művésze, a MÜPÁ-nak mindig van egy választottja minden évadban. Ezek lehetnek magyar művészek is, meg külföldiek is, most idén Olafsson, aki nagyon nagy örömmel jár haza Magyarországra, egy nagyon kedves, közvetlen ember, lehet vele beszélgetni.
0: Azt mondta, hogy hazajár.
1: Hát igen, szinte. És abszolút hazajár, ezt ő maga fogalmazta így. Nagyon jó viszonyban van Kurták Györggyel, szereti a műveit, játsza őket, propagálja. A nagy Kurták születésnapi koncerten februárban szintén itt járt, és akkor a feleségével játszottak négykezeseket is.
0: Beszéltünk róla.
1: Beszéltünk róla, és rendkívül népszerű, művész teljes joggal. Meg kell mondjam most itt rögtön előjáróban, hogy én hallottam olyan hangokat az utóbbi időben, akik ellenzik Olafsson stílusát, nem szeretik a személyiségét, stb. De én abszolút nem értek ezzel egyet, ez egyfajta konzervativizmus. Nyilván el lehet gondolkozni azokon, amiket ő csinál, mert vannak sajátos elképzelései, de mindig rendkívül érdekes, és amit ezen az estén is meg lehetett figyelni, azt egyetlen szóban összetudnám foglalni, hogy modern. Ez nagyon tág fogalom, ahogy Milos Forman zseniális filmjében, az Amadeuszban van második József a császár, amikor nem értette, hogy mi történik Mozart zenéjével, akkor azt kérdezi, hogy hát ez valami modern, mint félelmetes dolog. De azt hiszem, hogy Olafsson játékában akkor is, hogyha mondom, elgondolkoztató elemek vannak, valami más, valami előremutató, valami a korunkra reflektáló mozzanat mindig van. Hallatlanul izgalmas, amit csinál, sokszínű, fantáziadús, változatos, és bizonyos értelemben szabálytalan, hogy egy példát mondjak, most ugyan Beethoven Ezdur zongora versenyét játszotta, de Bachban például pedáloz, méghozzá vastagon és zaftosan, amit hát ugye a 70-es évek közepe óta, mióta a régi zenejáték már a zongora előadásokba is beszivárgott, tulajdonképpen ez már Gulddal kezdődött az 50-es évek elején, de azóta azt szokták mondani, hogy hát Bachban nem szabad pedálozni. Hát ő pedig nem törődik ezzel az ortodoxiával, és igenis fantasztikus hangszíneket kever ki. Par excellence csembaló darabokban, Goldberg variációkban például. Tehát valamit másképp csinál, valamiféle új világ nyílik meg, de azt, hogy ez ne lenne végiggondolt, ne lenne minőségi, vagy üzleti alapú polgárpukkasztás, vagy feltűnősködés lenne, hát azt nagyon-nagyon nem lehet mondani. Természetesen elképesztően virtuóz zongorista. Könnyedén játsza ugye az Ezdur zongora versenyt, hát az a legnehezebb Beethoven zongora verseny az öt közül, azt szokták mondani, ez az utolsó. Egy tényleg nagyon reprezentatív, fényes darab. Van egy buta mellékneve, az Emperor, hát én ezt nem nagyon szeretem. De azért valamit elmond a darab karakteréről, szóval ez nem egy lírai alkotás, ez igenis egy nagy reprezentatív, ünnepélyes mű. Ezdurban, hát az is mindig valamiféle triumfálás lehet esetleg. Van egy gyönyörű lírai lassú tétele, amit fantasztikusan szépen...
0: Óriási kontraszt a két szélső tétele.
1: Nagyon kontrasztos, így van, és nagyon szépen játszott Olafsson, meghatóan szépen. Én nekem borzasztóan tetszett ez a játék. És hát mindenkit arra biztatok, aki esetleg nem ismerné Vikingur Olafsson játékát, hogy hallgassa, természetesen ő a újabb korok gyermeke, tehát az interneten minden megtalálható vele, és hát én nagyon remélem, hogy sokszor fog jönni Magyarországra, és érdemes meghallgatni az élő előadásait.
0: Volt még egy finn mű, Olli Mustonen, őt is ismerjük egyébként, Nonettje, a Liszt Ferenc kamarazenekarral, Várdai Istvánnal.
1: Igen, hát erről is mindenképpen beszélnünk kell, hogy a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, és még egy Haydn szimfóniát is a koncert első részében, ez a 93-as D-dur szimfónia, az is egy nagy mű, és csak utána a második részben volt a Beethoven Ezdur zongora verseny. Várdai István, aki a művészeti vezetője az utóbbi időben a Liszt Ferenc kamarazenekarnak, én még nem láttam vezényelni. És most ott állt a zenekar előtt, mint karmester, és hát szerintem egészen pompásan működik ebben a funkcióban. Nem karmesternek hívja ő magát hivatalosan, hanem művészeti vezetőnek, éppen úgy, ahogy Rolla János is, a hegedű művész, annak hívta magát. Ő ugyan nem szokott kiállni, szokott volt kiállni a zenekar elé, és vezényelni, hanem a hegedű mellől teszi mindezt, tehát nyilván cselló mellől ezt nehezebb lenne. Megint azt a régi meggyőződésemet tudom csak ismételni, mert megint megerősödött, hogy a karmester az nem a technika teszi a mestert, tehát hogy milyen precízen üt, vagy milyenek a mozdulatai, mennyire látványos, vagy balettszerű, vagy ilyesmi, hanem az hat, hogy ő mit hall belül. Tehát akár akarja, akár nem, ez egész egyszerűen látszik, vagy valamilyen módon érzi a zenekar, hogy ő mit hall, mi a zenei elképzelése egy karmesternek, és majdnem azt mondom, hogyha meg sem mozdítaná a karját, akkor is azt csinálná a zenekar, amit ő gondol. Hát ő tipikusan ilyen muzsikus. Az a nagyszerű elképzelés, ami fut benne végig a darabbal kapcsolatban, az átjön, és a zenekar is ezt megcsinálja. Ez így volt ezzel a Mustonen művel is. Mustonen így a 60-as évei közepén járó finn zeneszerző, zongora, művész, karmester, tehát mindent csinál. Ez egy ismert darabja, két vonós négyes és basszusok, tehát nagybőgők. Ez egy nagyon szép és úgy modern darab, hogy teljesen tonális, és a hagyományos zenei eszközöket használja.
0: Ezt tudjuk felidézni egy régebbi felvételről, de legalább a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

0: És akkor Artium negyedik és ötödik koncert. A negyedik Debrecenben volt, az ötödik itt volt nálunk a Dohnányi teremben, nagy teremben ráadásul. Mácsai János mind a kettőt felvételről hallgatta meg.
1: Igen, hát ezek ugye rádiós koncertek, tehát nagyon jó minőségű felvételek készülnek, úgyhogy én nem azt mondom, hogy teljesen olyan, mint az ember ott lenne, de hát azért elég sok minden átjön rádió felvételen is. Összefoglalóan én azt tudom mondani, hogy nekem ezek a kortárzenei koncertek már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is az Artrium, abszolút nagy élményt jelentenek. És most itt ezen a szent helyen és szent időpontban azt merem mondani, hogy a zenei életnek érdemes lenne végre-végre levetni a szemellenzőjét, megráznia magát, és azt mondani, hogy igenis nem csak ilyen elkülönített, dobozba zárt, valamiféle gettóba rendezett koncerteken szabadna kortárzenét hallgatni, mint az Artrium Fesztivál, tehát sorozatok vannak, hanem tessék betűzni a nagy műsorok, a nagy romantikus, klasszikus, akár barokk műsorok közé ilyenfajta műsorszámokat. Én nem értem, hogy a koncertrendezők miért félnek ettől.
0: Hát ezt megpróbálták régen elég sokáig, és valahogy ez nem nagyon akar sikerülni.
1: Hát tessék próbálni még tovább. És igenis lehet válogatni olyan műveket, ez a szólóestekre is vonatkozik, a zongoristákra is, itt szólózongora darabokat, négykezes darabokat is hallhattunk. Nagyon érdekes hangszer összeállításokat, zongora, szakszofon például. Tessék megpróbálni integrálni a nagyobb termekbe, ezek rövid 5-6 perces darabok, mindenki ki fogja bírni, és esetleg még rá is ébredhet a hallgatóság arra, hogy jé, hát ez jó, vagy érdekes. Úgyhogy ez volt az összbenyomásom ismételten erről a sorozatról, és persze nagyon jó, hogy van ilyen, de azért ki kéne jönni ebből a kerítéssel körbezárt karámból, és sokkal többet játszani ilyesmiket a koncerteken. Tényleg nagyon jó darabok is vannak ezek között.
0: Olyan sok a műsorszám, hogy arra kérlek, hogy most emelj ki egy párat, mert végigmondani az egészet arra nincs időnk.
1: Igen, hát ebből is látszik, hogy milyen rövid darabok voltak, tehát azt ki lehet bírni. Most persze ezt mosolyogva mondom. Balog József és Fülöp Andrea játszottak az első koncerten, tehát azon, amin zongora szólók és négykezesek mentek, ez volt az ötödik rész, ezt azért mondom, hogy első, mert sorrendben én ezt hallottam először, ez volt egyébként az utolsó koncert. Kurták darabok voltak, természetesen a Bach átiratokkal együtt, hát csodálatos zenék, erre csak ennyit tudok mondani, és ez különösen így, és különösen ebben a nagyszerű előadásban feltűnő volt, például Kadosával keveredett egy pár Kurták darab, és hát ugye Kados a Kurták tanára volt. Hát mikor hallottál te utoljára Kadosát például magyar koncertteremben? Néha Kocsi is annak idején fiatal korában egyet-egyet eljátszott. Hát kitűnő darabok vannak ezek között. Aztán Kósa Györgytől is elhangzott egy mű Bartók emlékére, hát azt se nagyon hallunk. Ötvös Péter darab is volt, Bozzai Attila, Hajdu Mihály. Csak azt tudom mondani, hogy reveláció volt ez a koncert. Annyi sok szép zenét lehetett hallani. Na most a második, amit én sorrendben úgy hallottam, ez volt előbb egy nappal, ez Debrecenben volt. Ez egy sokkal vegyesebb előadás sorozat vagy koncert, mindenféle együttesekkel, és itt meg kell említenem Váradi Judit nevét, aki végig konferálta ezt tulajdonképpen, mint zongora művész, tehát nem rádió bemondóként, és abszolút érdekes, szubjektív, informatív ügyeket tárt elénk, és adatokat mesélt ezekről a darabokról. Itt elhangzott egy fiatalkori Bánküvi Gyula mű, most azért mondom, hogy fiatalkor, mert 1993-as mű, tehát nagyon kezdőkorában írta, bár ő még mindig fiatal. Aztán Fekete Gyula egy kompozíciója, a nagyot mondó legényke, egy érdekes nevük Kvartrióták elnevezésű együttes játszotta, részfúvósok, aztán Szalai Katalinnak egy darabja, a Sweet, aki egyébként egy nagyon figyelemreméltó zeneszerző, ez a doktori védése volt most egy pár héttel ezelőtt, az ősbemutatója ennek a darabnak, most ez egy ismétlés volt. Nagyon érdekes, egy-egy hangközből indul ki, kis egymást követő variációkat, ilyet már azért hallottunk a zenetörténetben, de mégis van valami végiggondolt, és ugyanakkor spontán, de gesztuszene is, de fugátó is van benne, változatos tempók, szóval nagyon gazdag világ. Érdemes odafigyelni rá, Szalai Katalin. Katalinra. Aztán volt egy Vajda János darab az idősebb generációtól, ez egy Lassú és friss című mű, egy monotematikus darab, de úgy van egyetlen rövidke dallamra fölépítve, hogy az ember ezt észre se veszi, mert annyi variáció épül rá, és ezt is a Puskás Levente Váradi Judi duó adta elő szaxofon és zongora együttes. Hát mikor hallunk ilyet? Iszonyú érdekes. Aztán Bozzai Attilának egy szintén fantasztikus darabja, Intervalli, ez a címe, Opus 15, 1969-ben írta, és ha emlegettem a modern szót, hát akkor ez akkor nagyon modernnek számított. Azt mondta róla Váradi Judit, hogy ezek aféle mozaik csempék, de ugyanakkor fugás részek is vannak benne, és a mindössze 16 oldalnyi darabban 398 szerzői utasítás van, és 59 tempóváltás. Hát ez külön kuriózum, szóval egy hihetetlen, igényes, érdekes, sokféle, sokszínű darab, és előadó legyen a talpán, aki ezt meg tudja csinálni, de nagyon jó sikerült előadás volt. Aztán két fiatalabb szerző, Dobos Dánielnek volt egy Nemere című kompozíciója, ez egy hegység a Kárpátokban, és egy ottani szél, mintha azt mondanám, boreás a Kemenes fölött, és mindenféle van benne, ottani népzene, természetzene, nagyon izgalmas kompozíció, ez egy kellemetlen hideg szél egyébként. És aztán Tóth Péternek is volt egy 16. századot idéző Villanella című darabja rezekre és zongorára. Úgyhogy nagyon változatos, nagyon színes, izgalmas műsor volt, és hogyha ezt az ember így hosszabb szünetek nélkül végighallgatja, mert azért az átállások, meg a kommentárok, stb. Azért időt vesznek igénybe, és kicsit ott szétesik a zenei folyamat, akkor ez egy nagyon érdekes, folyamatosan eljátszható műsor.
0: Hát most neked kell dönteni, hogy mit hallgassunk meg.
1: Ó, hát ez nehéz kérdés. Hát én azt javasolnám, hogy hallgassunk Bozzai Attila darabjából, az Intervalliból egy részletet, talán az egészre nem lesz idő. Annyira érdekes kompozíció, és nem hiszem, hogy ezt nagyon sokat játszották az utóbbi 50 évben.

0: Bach partiták, ez egy sorozatnak a címe, Spányi Miklós csembaló estjeiről van szó. Várgedő Anna riporter.
1: Mikor került közel önhöz Bach zenei világa?
2: Szerintem, hogy kb. 6 éves koromban, azóta is folyamatosan tanulmányozom és játszom Bach zenéjét, hát gyerekként nyilván inkább a kis prelúdiumokat, később aztán jöttek az invenciók, voltam például az klavír, ilyen-olyan szvitek, partiták, gyakorlatilag az egész életművet átgyúrtam magamnak.
1: A 23. Partita estje egy több alkalomból álló sorozat része. Mi adta az ötletet ehhez a sorozathoz, és hogy épül fel?
2: A sorozat ötlete az úgy keletkezett, hogy Farkas Zoltánnal, a Bartók Emlékház igazgatójával egyszer beszéltünk erről, ráadásul annak kapcsán, hogy a Magyar Rádióban egyszer volt egy közös zenebeszéd műsorunk, amiben én szolgáltattam a illusztrációkat csembalón, és ő felvállalta azt, hogy a centrális Bach sorozatokat, Bach ciklusokat szólaltassuk meg a Bartók Emlékházba csembalón. Egy sorozatként ez immáron évek óta zajlik. A Voltemperitus Klavír kompletten mindkét kötet megszólalt, az angol szvitek megszólaltak, illetőleg korai szvitek mellettük. Megszólaltak a késői összefoglaló művek, muzikális, ez opfer, fuga művészete, és a Goldberg variációk, és most a partiták vannak soron. Amellett, hogy Bach mindig érdekes, borzasztó érdekes pont Bartóknak a villájában ezeket játszani, és Bartók, mint zongorista, valószínűleg a műveknek a nagy részét, amit én ott csembalón megszólaltatok, maga is játszotta abban a szobában zongorán.
1: Pályájának melyik szakaszában írta Bach a partitákat?
2: Bach a partitákat vélhetően az 1720-as évek elején kezdte elírni, hiszen a feleségének szánt kottáskönyvben két partitának is a tételei benne vannak, ha nem is teljesen a végleges változatban. Később aztán a lipcsei évek elején fejezte be a ciklust, és adta közre folyamatosan. Egyesével először, és aztán megjelent kötetben is. Tehát egy viszonylag késői ciklusról van szó.
1: Ön szerint van jelentősége annak, hogy milyen hangszeren hangoznak el ezek a művek? Sérül az autenticitás, hogyha nem azon a billentyűs hangszeren adják elő, mint amelyre komponálták?
2: Nem nagyon lehet a 18. században mondani ilyet, csak kivételes esetekben, hogy mire komponálták, hiszen egy akkori billentyűs játékos nagyon sokféle billentyűs hangszerrel találkozott, akár egy napon belül. Tehát Bach nyilván csembalózott sokat, nagyon sokat orgonált, főképp fiatalon, lipcsei években kevesebbet, és dokumentáltan az a hangszer, ami legszívesebben játszott, nem tudjuk mit, lehet, hogy csak improvizált, lehet, hogy a műveit is játszott, az a klavikord volt. Ezen kívül lehet tudni, hogy Bach időről időre találkozott Zilbermann fortepianóival, egy-két esetben el is adott ilyen hangszert, vagy hát mint köztes tényező működött közre a vásárlói Zilbermann között. Tehát nagyon sok hangszerrel találkozott egyértelműen. A partiták esetében a klavír szerepel csak a címlapon, ami egy összefoglaló neve volt minden billentyűs hangszernek. Akinek klavikordja volt, az klavikordon játszotta, akinek volt csembalója, és az átülhetett a csembalóhoz. Ma a zongoristák zongorán játszák, semmit nem sérül, hogyha a zenéhez alázattal nyúlunk, akkor bármin el lehet játszani.
1: Kihívást jelent úgy előadni ezeket a darabokat, hogy új arcukat mutassák? Egyáltalán cél ez?
2: Nem cél. Szerintem azt az arcot kell mutatni, ami a darabban rejtve van, vagy hát kódolva van. Az nem feltétlenül új, de az arcot meg kell rajzolni. Ez mindig újra kell rajzolni, mert ahogy felálltunk a hangszerhez, ez el fog tűnni.
1: Tartalmaznak a partiták olyan technikai truvályokat, ami első hallásra nem feltétlenül mutatja meg magát, csak ha az ember mondjuk behatóban foglalkozik a kottaképpel, gondolok itt egy érdekesebb notációs megoldásra, esetleg rejtett kánonra.
2: Nem nagyon tudnék ilyet említeni. Nem a meglepetések az erőssége a ciklusnak, talán inkább egy más különlegessége van a ciklusnak, egyfajta modernitása maga korában. Bach nagyon sokszor hajlott a fiatalabb generációs stílusa fele már a lipcsei éveiben. Mindig azt szokás mondani, hogy egy vaskalapos, régi vágású fickó volt, szó nincs róla, kantátákban rengeteg gálás típusú tétel megszólal, akár a Máté Passiót vagy a Hámon misét fölütjük, tele van modern tételekkel. A partitákra is az a jellemző, hogy egyfajta könnyű hallgathatóság lehetett a cél talán, nem a bonyolítása a faktúrának, polifónia viszonylag kevés van bennük, jól lehet akad. A 6. partitának a nyitótételének a közepe az egy hatalmas fúga, egyes zsigek gyakorlatilag fúgának minősülnek, de emellett teljesen modern, szinte homofon tételek is szerepelnek a ciklusban, nyilván a vásárlók igényeit is szem előtt tartotta, illetőleg Bach maga egyszerűen lépett stílusával a korral együtt előrefele.
0: A c-moll partitát hallják.

0: Schönberg Gurre dalai szólaltak meg az Operaházban május 24-én. Dubocki Gergely vezényelt, akit ifjabb Bazsinka József kért rövid beszélgetésre.
1: A Gurre dalok nem egyszerűen egy nagy darab, hanem extrém apparátust mozgató mű. Karmesterként mi a legelső probléma? A hangzás, az arányok, a forma, vagy az emberi logisztikai koordináció?
2: Hát először is áttekinteni ezt a hatalmas partitúrát, az, ami egy feladat, ugye ezt hallani, nem tudom hány sora, 40 valahány sora van akár. Ha csak annyit mondunk, hogy 8 fúvolával indul a fúvócskar, akkor el lehet képzelni, hogy hány főzenekar és hány soros partitúra kell hozzá. Természetesen inkább a romantikus idiómában mozog ez a darab, tehát ilyen Wagner operákat hall az ember, meg mindenféle más romantikából ismert szerzőt, de hát akkor is a hangtömeg maga az az első kihívás, amivel szembesül az ember szerintem a Gurre Lieder megtanulása során.
1: Említetted Wagnert, pedig ugye Schönberg nevéről sokaknak az atonalitás és a 12 fokúság jut az eszébe, miközben a Gurre dalok még késő romantikus Wagner, Mahler, Strauss közeli világ. Szerinted ez a mű inkább lezár valamit Schönberg életművében, vagy már inkább előre mutat a későbbi Schönberg felé?
2: Az embernek abszolút az az érzése alakul ki, hogy nincs tovább ezen az úton. Nem csoda, hogy Schönberg utána elment az atonalitás felé, mert ezen az úton nem lehet tovább menni. Tehát ez egy akkora forma és akkora méretű zenekar, hogy ezt egyszerűen nem lehet ebbe az irányba tovább fokozni. Új kifejezésmódokat kell keresni. De azt azért el kell mondani, hogy a monstruózus méret ellenére nagyon-nagyon sokszor van az, hogy kamarazene jellegű párbeszédek alakulnak ki néhány hangszer és a szólisták között például. Az egyik legizgalmasabb kihívás természetesen amellett, hogy az ember megrajzolja ezt a csodálatos történetet, hogy ezt a fajta rétegzettséget hogyan tudjuk megjeleníteni, és a rengeteg ember jelenlétével együtt ezt az intim kamarazenei hangzást és beszélgetést létrehozni, megvalósítani.
1: És ugye hát a hallgató számára aztán talán az a legmeglepőbb, hogy ez a hihetetlenül monumentális zene végső soron dalokból, vagy szerelmi megszólalásokból nő ki. Hogyan lehet megőrizni ezt az intimitást ekkora zenekari és kórus apparátus mellett?
2: Hát a próbák során ugye kialakítjuk azt, hogy mikor mi a fontos, tehát ez tulajdonképpen egy szokásos folyamat, annyiban különbözik csak, hogy a méret folytán ez sokkal kiélezettebben jelentkezik, de az operazenekar természetesen szokva van ahhoz, hogy énekeseket kísér, szóval ennél biztonságosabb helyzetben nem is lehet az ember, amikor egy ilyen hatalmas feladatnak nekiáll, és hát fantasztikus ezzel az együttessel dolgozni, szóval nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségét. Ugye eleve nagyon kevés karmesternek adatik meg a pályán során, hogy ezt a művet elvezényelheti. Nekem valahogy az utóbbi időben szerencsém volt ezekkel a Gigászi darabokkal, nem a második szimfóniához is, illetve az Ice negyedik szimfóniához például Ötvös Péterrel együtt csináltuk a Művészetek Palotájában. Valahogy megadattak nekem ezek a darabok mostanában, de hát nagyon örülök neki és kíváncsian várom. Ez egy csodálatos szerelmi történet egyébként, és abszolút követhető, és nagyon különleges az, hogy ez elhangzik, mert tényleg nagyon ritkán hallható, már csak a méretéből kifolyólag is.
1: Bár ahogy figyelem a pályárat, akár most a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestereként, ahol most minden ősszel megszólal egy Mahler szimfónia, azért valahol, mintha keresnéd is ezeket a nagyszabású darabokat. Személyesen neked mit adnak ezek?
2: Bár Mahler nekem tényleg nagyon fontos, de azt a kedves történetet el kell meséljem, hogy a Mahlerből azért vált sorozat, mert amikor művészeti vezetőként debütáltam Szegeden a Mahler első szimfóniával, a Titán szimfóniával, akkor a közönség elkezdte visszajelezni, hogy hát akkor ők így számítanának arra, hogy akkor ezt így folytatjuk. És elég sok visszajelzés érkezett ahhoz, hogy aztán úgy döntöttünk, hogy jó, belevágunk, és valóban ezért a második lett a következőben, a harmadik, most majd a negyedikkel folytatjuk. Izgalmas kihívás persze, és nagyon-nagyon jó az, hogy Szegeden ilyen közönség van, hogy az izgalmasabb kísérleti műfajokra is, vagy darabokra is vevők. Szerencsére Budapesten is van alkalmunk olykor megmutatni, hogy mit tud a zenekar, és a pesti közönség is nagyon jól fogadja a műsorainkat.
1: És a hallgatóknak mit ajánlanál a figyelmébe, mire figyeljen különösen a közönség ezen a május 24-i előadáson?
2: Tulajdonképpen csak ha annyi történik, hogy hagyja a hallgató sodortatni magát a zenével, az már egy nagyon jó kiinduló pont, mert az a kép, ahogy megfesti Schönberg a gurrei tájat, a 8 fúvolával a pikolók sziporkáznak, a darab elején, mint valami eső után csillogó, napfényben csillogó erdő, vagy egy kvarc kristálya, ahogy mozgatja az ember, és akkor ilyen váratlan helyeken csillan. Az valami letaglózó élmény, és rögtön magával ragadja az embert, szerintem kiváló énekesek lesznek, az operáz együttesei, kórusa és zenekara. Szóval tulajdonképpen csak hagyni kell, hogy elmeséljük ezt a történetet, és közösen átéljük azt.
0: A mű kezdetét egy régebbi felvételről idézzük.

0: Ezzel véget ért az Újizrael újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Hétfőn este Fejes Krisztina zongorázik, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedül, Szűcs Máté brácsázik és Oncai Zoltán gordonkázik. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
2: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
1: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. A Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az Ebbu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításomban Curtis Tigers énekeli szaxofonon játszik, partnere lesz Billy Test zongorista, Cliff Schmidt basszusgitáros és Paul Wells dobos. Leverkusenben készült a felvétel a Jazz Days-en 2024. november 7-én. Curtis Tigers amerikai jazzzenész és dalszerző, eredetileg rockzenész akart lenni, de egyre többet jár jazzklubokba, már a debütáló albuma 1991-ben többszörös platina lemez lett, hallható muzsikája Több mint testőr című filmben is. Természetesen most is halljuk szerzeményét, de örökzöldet is. Csak a téma címeket mondom. Dirty Water, Peace, Love and Understanding, My Funny Valentine, Centerpiece, You're All That Matters to Me, John the Revelator, This Life, Never Saw a Miracle, és Tonight Will Be Fine fér bele a mai összeállításba téma cím szerint.

Ευχαριστώ. Play the blues for you now. The

0: A mai Ebu Jazzben Curtis Tigers énekes és szaxofonos 2024. november 7-én Leverkusenben a Jazz Days-en adott koncertjét hallhatták, közreműködött Billy Test zongorán, Cliff Schmidt basszusgitáron és Paul West dobolt. Dirty Water, Peace, Love and Understanding, My Funny Valentine, Centerpiece, You Are All That Matters to Me, John the Revelator, This Life, Never Saw a Miracle és Tonight Will Be Fine fér bele a mai összeállításba. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, az Ebu Jazz végén a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt. S úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Nem mond le a köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Sulyog Tamás a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, holnap reggel felkeresi az államfőt, mivel éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamosenergia hálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a fiatalok is elmondhassák véleményüket, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Délcsehországban. A buszon csak nem 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. Az időjárásról. Holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21 és 28 fok között alakulnak az értékek. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Híreinket elolvashatják a hiradó.hu weboldalon, műsorainkat pedig meghallgathatják a Mediaklikken is.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, munkatársai a hangmérnök Mátyus Otto, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Dénu Lipatti minden idők egyik leghíresebb zongora művésze, aki Bukarestben született 1917-ben, már gyermekkorában rendkívüli tehetségnek számított. Zongorázni édesanyjától kezdett tanulni, később pedig híres európai mestereknél folytatta a tanulmányait. Játékát a tisztaság, pontosság és a nagy érzelmi mélység jellemezte. Nem csak zongorista, hanem zeneszerző is volt. Ámol Nocturne-t egy moldáv témára írta, ezután a Fis-moll Nocturne-t hallgatjuk meg.

Nino Lipatti két noktürnyét játszotta Vinicio Moragliano. A zeneszerző fiatalon nemzetközi koncertkörútokon szerepelhetett, de az egészségi állapota nagyon korán megromlott. Leukémiában szenvedett, ennek ellenére tovább koncertezett és tanított. Most egy kis Mozart muzsika szól.

Mozart kompozíciója hangzott el a C-moll adagio és fuga. Mozart zenéjéből életében viszonylag keveset, 144 művet publikáltak. Ezek nagyobb része is a könnyedebb hangulatú kompozíciók közül került ki. Giovanni Pierluigi da Palestrina Stabat Materével folytatjuk a zenélést.

Palestrina Stabat Materét az Arsnova Kopenhágen előadásában hallottuk. A zeneszerző egy Róma melletti kisvárosban született, ami abban az időben a pápai állam része volt. Most Lili Boulanger két darabját hallgatjuk meg, sokan állítják, hogy minden idők egyik legtehetségesebb zeneszerző hölgye volt ő.

Boulanger két darabját Geneva Louise Sam Armstrong szólaltatta meg. A komponista hölgy 24 évet kapott a sorstól, és annak nagy részét is betegségével küzdve töltötte, pedig ő volt az első hölgy, aki elnyerte 19 évesen a római díjat. Antoine d'Auvergne balettzenéje szól.

Anton Dovern Cserebevélők című balettzenéjét adta elő a Capella Colonienzis. Dovern 1797-ig élt, nagyon szerette a balett műfaját, a tánc egyébként is ősidők óta az embertársa. Clara Schumann F-moll hangverseny darabja következik most a Notturnóban.

Klára Schumann F-moll hangverseny darabját Kancsukmur és a Lengyel Rádió Katowicei Szimfonikus Zenekar adta elő. Haydn az Opus 71-es vonós négyeseit 1793-ban komponálta, a művek három vonós négyesből álló sorozatot alkotnak. Mi ezek közül a B-dur darabot hallgatjuk meg.

Haydn B-dur kvartettjét játszotta a Tátrai vonós négyes. A darabokban a klasszikus stílus tisztasága és eleganciája figyelhető meg. A zenében mindig megjelennek játékos, humoros fordulatok. Ez a zene Beethoven-re is hatással volt. Schubert F-moll fantáziája következik.

Schubert F-moll fantáziáját Leon és Catherine Jacobson Fleischer előadásában hallottuk. Schubert utolsó műveiről írja Schumann. Feltűnően mások, mint többi művei, mégpedig a zeneszerzői lelemény fokozottabb egyszerűsége révén, azáltal, hogy önként lemond minden csillogó újdonságról. Most Monteverdi zenéje szól.

Claudio Monteverdi zeneművét hallottuk, részleteket a Vespro della Beata Vergine ciklusból, ami a zeneszerző egyik legnagyobb szabású alkotása. Az énekes szólistákat, az Esperion együttest és a Capella Real de Catalunya művészeit Jordi Savall vezényelte. Kedves hallgatóink, két óra van.